Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra, késői jeli műsorunk hallgatóit szeptember 23-án szerdán, Fodor Ákos, költő műfordító gondolatával. Az ember komédiája, mind halálig élni tanul. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában klasszikus zenét hallgatunk, zongoraversenyek csendülnek fel. 4 óra után a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, illetve múlt keddi keresztjén élet felekezetközi műsorunkat hallgatjuk újra. A homokóra a harmadik és egyben utolsó órájában pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk. Tamási Áron, Ábel az országban című regényének harmadik fejezetének első részét. Ezzel várom ma hajnalban önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel 3 órában. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, és személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő órában tehát zongoraversenyekkel várjuk hallgatóinkat. Elsőként Francis Poulenc művei csendülnek fel, C-moll, illetve D-moll zongora versenye, ezt követően pedig Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenyét hallgatjuk.

Órában Francis Poulenc, illetve Camille Saint-Saëns zongora versenyeit hallgattuk. Poulenc C-moll, illetve D-moll zongora versenye, illetve Saint-Saëns második G-moll zongora versenye csendült fel.

0: meg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra, késői jeli műsorunk hallgatóit szeptember 23-án szerdán, Fodor Ákos, költő, műfordító gondolatával. Az ember komédiája, mind halálig élni tanul. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat késői jeli műsorunk második órájában. Elsőként az áhítat hangzik el, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. Ezt követően múlt keddi keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most hallgassuk meg a mai áhítatot. A mai áhítat címe Csak kérdezd Istent. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. A 139. Zsoltár, 10. verse. Ma Jenny Hawley, Észak-Karolinában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egészségügyi dolgozóként sokféle feladatom van a kórházban, a betegek ellátásában. Egyszer megkértek, hogy vegyem át egy kollégám munkáját, amíg ő szabadságon van. Az ő munkája valamennyire különbözött az enyémtől, és olyan feladatok elvégzését és döntéshozatalt igényelt, ami kényelmetlen volt számomra, és nem voltam benne magabiztos. Először nagyon szorongtam. Kételkedtem, hogy képes leszek-e egyáltalán elvégezni ezt az új feladatot. Aztán eszembe jutott a 139. Zsoltár 10. verse. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Elhatároztam, hogy leírom ezt az igét egy kis kártyára ezzel az üzenettel. Nem vagy egyedül, Isten veled van, és meg fog segíteni. Csak kérd Istent. A kártyát minden reggel a köpenyem zsebébe tettem. Mikor rám tört a szorongás, megérintettem a zsebem, hogy emlékezzek ezekre az igazságokra. Isten jelenléte csodálatos békességgel töltött el. Biztos voltam benne, hogy az Úr meg fogja adni a tudást és az erőforrásokat, melyekre szükségem van, hogy elvégezzem a munkát ebben az új szerepben. Isten vezetésével, erejével és támogatásával gondosan és magabiztosan tudtam végigcsinálni a megbízatást. Ez a stresszes időszak emlékeztetett arra, hogy az Úr vezet és felruház minden szükséges dologgal, ha kérem őt és bízom benne.

Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket jelenlétedre, különösen a stresszes időszakokban. Ámen. Milyen napi emlékeztetők segítenek éreznem Isten jelenlétét? Teszi fel a kérdést Jenny Holly, Észak-Karolinában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a stresszes munkakörben dolgozókért.

A mai napon szeptember 23-át írnak a naptárak, és természetesen ez a nap is bővölködik az eseményekben és évfordulókban. Ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

1865-ben Tarnaőrsön megszületett Orczy Emma bárónő, magyar származású, angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a The Scarlet Pimpernel, a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1122-ben 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. 1835-ben Portóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz operairodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Ebből hallgatunk meg egy részletet.

1846-ban Johann Gottfried Galle csillagász Urbain Jean-Joseph Le Verrier precíz matematikai számításai segítségével felfedezte a Neptunusz bolygót. 1870-ben Cannes-ban meghalt Prosper Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Ebből is hallgassunk meg egy rövid részletet.

1872-ben megszületett Richter Gedeon gyógyszertáros, vegyész. 1872-ben ezen a napon létrejött Budapest. 1909-ben megszületett Móricz Virág író. 1913-ban megszületett dr. Tarics Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok. 1914-ben megszületett Csépe Imre költő író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. 1917-ben ezen a napon megszületett Németh Imre, olimpiai bajnok kalapácsvető, sportvezető. 1929-ben Göttingenben meghalt Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. 1930-ban megszületett Ray Charles, eredeti nevén Ray Charles Robinson, amerikai jazz, blues és pop énekes. I'm all packed up to go.

1932 óta ünnepeljük a Szaúd-Arábiai Köztársaság nemzeti ünnepét a mai napon. 1938-ban Hendersonban, az Amerikai Egyesült Államokban megszületett Ben E. King énekes. 1939-ben Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. 1942-ben, szeptember 23-án megszületett Mecser Lajos atléta, sokszoros csúcstartó hosszú távfutó. 1949-ben megszületett Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros.

1969-ben végrehajtották az első föld alatti atomrobbanást a Kínai Népköztársaságban. 1982-ben meghalt Dobóczi Imre Kossuth-díjas író, újságíró. 1882-ben meghalt Friedrich Wöhler, német kémikus. 1863-ban megszületett Mary Church Terrell, amerikai társadalom újító, aki a nők jogainak kiterjesztéséért és a feketék egyenjogúságáért küzdött, a National Association of Colored Women, azaz a színesbőrű nők nemzeti szervezete első elnöke volt 1896 és 1904 között.

1896-ban, Krisztiániában, Norvégiában meghalt Ivar Andreas Aasen norvég nyelvtudós költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. 1899-ben megszületett Louise Nevelson amerikai szobrász és festőművésznő, aki úttörő szerepet játszott a fából készült szobrok alkotásában. 1911-ben meghalt John Wesley Powell amerikai felfedező, geológus, nyelvész és néprajzkutató, a Grand Canyon feltárója. 1932-ben megszületett Bajnok Zsolt újságíró, szerkesztő. 1943-ban Madridban megszületett Julio Iglesias, spanyol énekes, a világ egyetlen gyémánt lemezének tulajdonosa.

0: a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde, porque ya hay alguien más en su lugar.
1: El amor. 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. 1902-ben megszületett John George Maurer, román politikus, akadémikus. Ezek voltak a mai nap eseményei és évfordulói, a napkalendáriumát hallották.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: La, Ila és Ilona névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Tekla női név a görög Theoklean rövidüléséből keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. Az Ila az Ilona magyar becenevéből önállósult. Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került. Az Ilona azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába, a 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn Ilo, azaz öröm szóra hasonlít. Ma tehát köszöntünk minden Tekla, Ila és Ilona nevű hallgatót, Isten áldását kérjük életükre, és természetesen köszöntjük mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

0: Kalendáriumát Kis Gáborral lapoztuk, utána pedig az ünnepelteket köszöntöttük. Nekik szólt Bródy János, a fia meg a lányom című dala. Remélem, hogy kedves emlékeket idézett hallgatóinkban. Isten éltesse a mai nap ünnepeltjeit. Most pedig múlt keddi keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgatjuk újra Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény életrovatunk mai műsorának első részében Isten igéjét hallhatják. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően pedig Marosvásárhelyre látogatunk, a Tulipán utcai református egyházközség életébe nyerhetünk betekintést, a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy meg

erősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll. Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele. Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő, az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál? Terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért?
Milyen hatása volt eddig közben járó imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben? Adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá kerülni?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol a rómabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 15-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában, ahogy ígértük, most Marosvásárhely felé vesszük az irányt a Tulipán utcai református egyházközség lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélget.
1: Mekkora Tulipán utcai református közösség?
2: Hát ez városban mindig egy jó kérdés, hogy pontosan mekkora egy gyülekezet. Akiket nyilván tartunk, 1350 lélek. Na most sok olyan van, itt mondta is az elődöm, hogy átkerültem a lónak a túlsó oldalára, mert sok olyan van most, akiről kiderült, hogy falura fizet például, és itt is nyilván van tartva. Úgyhogy végeztünk is egy felmérést, és egy kicsit kellett szűkítsük a gyülekezet lélekszámát, de persze a másik kérdés mindig jön, hogy jó, ebből hány fizet egyházfenntartást, abból hány jár templomba, de hogy élő gyülekezet van, ez a lényeg, és mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy számokat tartsunk fontosnak, és én azt hiszem, hogy lassan át fogunk térni arra, hogy a lelkületet, a gyülekezet lelkületét tartsuk fontosnak, ne a számokat.
1: Vásárhelyen ez körülbelül hol helyezkedik el az a Tulipán utca lélekszám szerint?
2: Hát inkább, kisebbek, nagyobbak? Inkább a kisebb gyülekezetek közé tartozik, vagy középmezőny, mondjam azt.
1: Mikor és hogyan alakult meg az egyházközség?
2: Tehát az egyházközség a 1990-ben alakult, és a kis templomból, a Gecse utcai gyülekezetből választották le. Akkor több gyülekezet is alakult, és ezt a Tudor negyednek a régi részét is leválasztották a kis templomi mega church-ről.
1: A nevét gondolom az utcáról kapta?
2: Hát igen, ez a Tulipán utca sikerült egy telket venni, illetve házat, és innen kapta a nevét a gyülekezet. Annyit kell tudni, hogy ez az utca, ez megúszta a rombolást, tehát itt a környéken épültek a tömbházak, és ez az utca megúszta. Van egy 97 éves bácsi az utcában, aki mindig elmondja, hogy ő a főtéren lakott, elvették a házat, lebontották, elköltözött a Kövesdombra, házat építettek, lebontották, elköltözött a Tulipán utcába. Itt is házat építettek, és az Isten éltette volna Csáuseszkút, ezt is lebontották volna, de megúszta. Úgyhogy ez, igen, itt a tömbház negyed közepén van egy lakóházakkal megmaradt utca.
1: És hol tartjuk az Isten, hol tartjátok az Isten tiszteleteket?
2: Hát igen, ez egy régi gondja a gyülekezetnek. Egy félkész házat vettek meg egy kis telekkel annak idején, és ez a ház lakóháznak épült. Egy család építette azzal az elképzeléssel, hogy a lenti részben laknak az idősek, és a fenti két emeleten a két fiú a családjával. Na hát ez nyilván nem templomnak épült, és sajnos azóta is így van, és gyakorlatilag egy lakásban tartjuk az istentiszteletet, úgyhogy a nappaliban is ülnek, a hálószobában is ülnek, a folyosón is ülnek, és a konyhában is ülnek emberek. Ennek ugye nagyon sok hátránya van, persze van egy olyan előnye, hogy családiasabb az istentisztelet, de nagy hátránya az, hogy alacsony a mennyezet, nincs elég tér, nem lehet látni, nem lehet sokszor beférni, nem lehet egy műsort rendesen megtartani, tehát sok hátránya van.
1: Ez a gyülekezet alakulásától már itt van, tehát itt tartjátok az
2: Hát egy ideig a kis templomba tartották, és ott zajlott a gyülekezeti élet, és aztán ide került azzal az elképzelése, hogy majd átalakítódik a tér, de nem lehetett a statikai dolgok miatt, és ez így maradt sajnos. Azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok próbálkozás volt, tehát én legalább 14 próbálkozást összeszámoltam, amelyben próbálkozott a gyülekezet, és hát ez egy elég szomorú történet ilyen szempontból, hogy hol a városvezetés furta meg, hol az egyház, kerület nem támogatta eléggé, hol egy lakóbizottság vétózta meg a dolgokat, úgyhogy elég bonyolult helyzet volt, és alakult ki itt az évek során, úgyhogy így alakult, hogy a 10 vásárhelyi gyülekezet közül ennek az egynek nincsen még temploma.
1: Nagy Galambfalváról származol, Kolozsváron kezdted a pályafutásodat, Kükülő mentén folytattad, most Marosvásárhelyen vagy lelkipásztor, több vidék. Meg lehet-e állapítani, hogy a híveknek a viszonyulása az egyházhoz vidékenként mennyire változott, vagy változik szerinted?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogyha a szülőfalum környezetét nézem, akkor a szomszédos falvak közt is különbség van. Hogyha a kolozsvári gyülekezeteket nézem, a kolozsvári gyülekezetek közt is különbség van, és ha a Kükülő mentét, az alsó Kükülő mentét nézem, akkor ott is 2-3 falu közt különbség van. Tehát nyilván, hogy vannak különbségek, de itt is megvan a gyülekezetnek az a magja, amelyik általában mindenhol, és itt is munkálkodott az Úristen az évek során, úgyhogy van és lehet dolgozni.
1: Missziológiát tanultál Hollandiában, és 2 évvel ezelőtti beiktatásodat követően azt mondtad, hogy közösséget szeretnél építeni, és templomot. Vegyük sorra, mi a helyzet a templomépítés tervével?
2: Tehát a templomépítés terve az jelenleg ott áll, hogy tehát ehhez el kell mondjam azt, hogy egy régi kazánházat ítélt meg nagy nehezen a város. Amikor én ide jöttem, ez a helyzet fogadott. Egy óriási 680 négyzetméteres többszintes épület olyan betonnal, hogy még fénylik, és ezt a kazánházat kellett volna átalakítani, ami óriási nagy feladat lett volna, és amikor ide érkeztem, akkor ez a helyzet fogadott. Időközben az Úristen munkálkodott és nyitott új lehetőségeket, ugyanis a templom a jelenlegi istentiszteleti hely mellett volt még egy kisebb telke az egyházközségnek, és a kettő közt volt egy ház, ahol lakott egy idős házaspár, és amikor úgy tűnt, hogy hát az eléggé bonyolult azt a kazánházas utat járni, akkor megpróbálkoztunk ezzel a lehetőséggel, hogy megkérdeztük a szomszédban lakó házaspárt, hogy hajlandók lennének-e eladni a telküket, 300 négyzetméterről van szó, 310-ről. Nagy meglepetésünkre 2 hét gondolkodás után igent mondtak. Pontosabban van az a pénz, így hangzott, hogy van az a pénz, amiért a szülőket a két fiú kiköltöztetné. És igen, óriási, tehát biztos, hogy legalább dupláját fizettük, ha nem többet azért a telekért, de így a miénk gyülekezet nevére van telekelve, nincsen, nem lesz különösebb baj a szomszédokkal, mert csak közterület veszi körbe, egy szomszéd van. A kazánházzal az volt a helyzet, hogy 50 évre kapta a gyülekezet bérbe, és a terület se volt az övé, körülötte semmi, Tehát, hogy egy óriási befektetés, és egy óriási munka, és óriási összeg lett volna, és a végén maradtunk volna azzal, hogy hát itt Marosvásárhelyen pillanatról 4 évente, vagy 2 évente változhat akár a politikai helyzet, és hát az nem lett volna egy életbiztosítás nekünk. Úgyhogy így most abban a helyzetben vagyunk, hogy a tervezési fázis zajlik. Egy kicsit most várnunk kell, de 30 év után azt hiszem, hogy kibírjuk ezt a pár hónapot, amit kell várni mondjuk egy látványterv elkészítéséig. Most azt várjuk, hogy a látványterv legyen készen, az alaprajz és ezek már megvannak. A látványtervet várjuk, és a tervezőnél van a labda jelenleg.
1: A terület itt van különben közel?
2: Hát itt van, össze van nyitva most a 3 telek, és így van 908 négyzetméterünk.
1: És az anyagiak, meg van biztosíték arra, hogy meg lesz a templomépítésre, vagy ez még a jövő zenéje?
2: Hát a legnagyobb biztosítékunk van az, hogy az Isten templomot akar, akkor az meg lesz. Tehát egyéb biztosítékunk nincs. Sőt, hogyha így nézzük, akkor hát eléggé fura helyzetben vagyunk, mert minden jel arra mutat, hogy ez nekünk egy nehezített pályán kell végigfutni. Politikai változások miatt, gazdasági környezet megváltozása miatt. De én hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja nyitni emberek szívét, és igen, hát sokan, mondjam ki, hülyének tartanak, hogy egy ilyenbe belevágtam a mai világba. És folyamatosan kell küzdjek ezzel, hogy mit akarsz te, miért akarsz te templomot építeni. Amikor Hollandiába adják el a templomokat, amikor csökken a gyülekezetek lélekszáma, nem ezzel kellene foglalkozni. Én ezhez mindig úgy állok, hogy számomra ez a kérdés, ez hitbeli kérdés, és nem anyagi kérdés, és nem gazdasági kérdés. Ha Isten itt, az a terve, hogy itt templom legyen, akkor a pokol kapui se fognak ezen változtatni. Ha az Úristen másképp dönt, akkor azt mi el kell fogadjuk, de hogy nem embereknek építem én, vagy készülünk, nem én, mert én nem is akartam soha templomot építeni. De nem embereknek fog templom épülni, hanem az Isten dicsőségére.
1: Bibliaórások, női kör, kórus, gitárkör, gondolom ez is hozzátartozik a közösségépítéshez. Milyen jellegű tevékenységek vannak ilyen szempontból a gyülekezetben?
2: Hát próbáltuk felmérni a helyzetet, és sok mindent folytattunk. Bibliakört, köröket, nőszövetségi alkalmakat, hál' Istennek ezek jól működnek, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy úgy vagyunk együtt, hogy azt hiszem 90%-ban az ígéről beszélünk. Tehát nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy hát akkor most már elkalandoztunk a politika terén, nem tudom merre, és térjünk vissza az ígére, hanem tényleg az ígéről és az igének az életünkben való megnyilvánulásairól, beépítéséről esik szó. Tehát a nőszövetség bibliakör működik, hál' Istennek vallásórára is rendszeresen jól járnak a gyerekek. 60 fős vakációs bibliahetet szoktunk tartani, persze nem itt, mert erre nincs itt lehetőség, hanem akkor kerestünk alternatívát Székelybósba, egy közeli faluba, találtunk erre megfelelő helyszínt, a Koronkai Egyházközséghez tartozik Székelybús, és megengedték, hogy oda kimenjünk. Kórust indítottunk, ami egyelőre 3 szólamú, de lelkes, jó hangulat van, gitárkörre járnak a gyerekek, konfirmálókkal voltunk táborozni. Ami még nem indult be, az az ifjúsági munka, hát még egy konfirmáló csoport volt, sajnos nincsenek sokan, azok se. Tehát ez egy nehezebb terület, de én hiszem azt, hogy az Isten megszólít fiatalokat is, és ez is el fog indulni.
1: Feleségeddel együtt vagy a gyülekezetben, hogyan osztjátok be a szolgálatokat?
2: Hát most erre azt mondom, hogy fele-fele. Tehát Én ezt már megbeszéltük korábban, ugye két kis gyülekezetben voltunk, mindenki végezte a maga munkáját, egymást közbe helyettesítettük, segítettünk egymásnak, de én tartom magam ahhoz, hogyha valaki teológiát végez, akkor a szolgálat minden területén helyt kell álljon. Tehát, ha valaki nőként teológiát végez, akkor az azt jelenti, hogy temet. Tehát nincs olyan, hogy csak a férfi temet. Próbáljuk ezt végezni, persze van, mikor a feleségemnek több jut, mert ő még kantorizál is a gyülekezetbe, de próbáljuk megbeszélni, és igen, a presbitérium azt mondta, hogy azért esett lelkész házaspárra a választások, mert ha össze is vesznek, este kibékülnek, és akkor valahogy nem lesz ebből túl nagy bonyodalom, ami a gyülekezetet is érintse. Igen, elég jól el tudjuk osztani a gyülekezeti szolgálatokat. Van, amiben én vagyok, nekem adott az Isten talentumot, van, amiben a feleségemnek. Próbáljuk ezt összehangolni.
1: Működik-e valamilyen diakóniai szolgálat a gyülekezet terében?
2: Diakóniai szolgálat az úgy működik, hogy van egy listánk, amin vannak olyan emberek, akik segítenek, és ezt mindig felajánljuk olyan helyzetekbe, amikor látjuk, hogy erre szükség lehetne, illetve beteglátogatás, idősek köszöntése, ilyesmi működik. Olyan diakóniai szolgálat még nem működik, hogy rendszeres legyen, és hogy tudjuk, hogy na akkor ezek a helyek, ezek az alkalmak. Szoktunk a karácsonykor a rászorulóknak szeretett csomagot adni, akik fogyatékkal élnek, azoknak. Igen, a házaskört is kellett volna említsem az előbb, hogy az is elindult. Tehát azzal is próbálkozunk, de azon is van még mit fejleszteni.
1: Sokszor azt állítják a lelki pásztorok, hogy a gyülekezeti tagokat, a nem templomban járó gyülekezeti tagokat a gyerekeken keresztül érik el, vagy tudják elérni. Te is így tartod, most nemrég gyerekekkel kint voltatok Bucsintetőn, ha jól tudom, táborban. Milyen jellegű gyerekmunka folyik?
2: Tehát rendszeres vallásórák vannak. Minden lehetőséget próbálunk kihasználni, kirándulásokat szervezünk vallásórásoknak és családjuknak, szüleiknek, táborokat próbálunk összehozni. Az igén keresztül kellene elérjük az embereket, nem a gyerekeken keresztül. Hogy a gyerekeken keresztül esetleg valaki elkezd csatlakozni, az jó dolog, de Ha nem jutunk odáig, hogy az Isten igéje érintse meg, akkor az csak ilyen félig meddig értük el a célunkat, vagy egyáltalán nem. Tehát a lényeg az lenne, hogy a gyerekek is Isten igéjét magukba szívva maradjanak, és oda kívánkozzanak a közösségbe, nem csak egymással, hanem az Istennel is, és a felnőttek is. Igen, azt látjuk, hogy sokan nyitottak, és szívesen bízzák ránk a gyerekeiket, de még mindig van egy réteg, akivel keressük a kapcsolatot, és akit próbálunk személyesen meglátogatni, és próbálunk kapcsolatot felvenni, hogy a személyes kapcsolat által is esetleg közelebb kerüljenek.
1: És nagyvárosokban Fehérhólónak számít a gyülekezet látogatás, a család látogatás. Mi a helyzet ezen a téren?
2: Hát ezzel úgy vagyunk, hogy lehetne több is. Tehát látogatjuk a gyülekezetet, sokat meglátogattunk már, de persze mi is beleütközünk azokba az akadályokba, hogy nincsenek otthon hétköznap, esténként lehetne meglátogatni, esténként gyülekezeti programok vannak, hétvégén nincsenek otthon, hétvégén mi is elfoglaltak vagyunk, de hogy egyszer már végigmentünk úgy a gyülekezeten, hogy akik

0: gyülekezet látogatásnak a menete az, hogy mindig azokat látogatják meg, akik amúgy is járnak templomba. Itt a lényeg az lenne, hogy azokat is meglátogassuk, vagy meglátogassa a lelkipásztorházaspár, akik csak névleg szerepelnek a listán, de gyakorlatilag nem egyháztagok.
1: Igen, próbálunk ürügyeket keresni, például megszólítjuk minden évben azokat, akik házassági évfordulót ünnepelnek, és akkor annak ürügyén, hogy adunk nekik egy szimbolikus ajándékot, próbáljuk megkeresni őket. Tehát akkor már van egy kapcsolópont. Persze van olyan is, aki nem szeretne fogadni. Van olyan, aki azt gondolja, hogy mi azért megyünk, hogy behajtsuk az egyház fenntartói járulékot. Mi olyan alapon járunk, tehát mi minden családnál legalább 45 percet töltünk. Úgyhogy ezért haladunk lassabban is, mert egy nap 3-4 családnál többet nem tudunk meglátogatni. És közben még persze bejön olyan, hogy el kell utazni, ide kell menni, oda kell menni, más feladataink is vannak, de ezt nem szeretnénk elengedni, mert ezt fontosnak tartom.
2: Az elmúlt percekben a Tulipán utcai református egyházközség életében nyerhettünk betekintést, a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt 35 percben múlt keddi, szeptember 15-i keresztény életfelekezetközi rovatunkat hallgattuk újra. A szerkesztő Szercsődi Árpád volt. Keresztény életrovatunk ma délben is jelentkezik, 14:20 perckor.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra, késői jeli műsorunk hallgatóit szeptember 23-án szerdán, Fodor Ákos, költő, műfordító gondolatával. Az ember komédiája, mind halálig élni tanul. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő órában múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, majd ezt követően Ray Charles ismert és kedvelt dalaiból válogatunk hallgatóinknak, reemlékezünk, ugyanis ezen a napon született 1930-ban. Előtt azonban hallgassuk meg múlt heti hangos könyvtár rovatunkat, Tamási Áron Ábel az országban című regényének a harmadik fejezetét hallgatjuk meg, annak is az első részét, amelyet Fekete Ernő olvas fel.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

0: állottam egyedül egy kicsi állomáson. És mint a diáknak felébredés után a lecke, nekem is rögtön az a másik leszállás jutott eszembe, amelyik a baktert eredményezte volt. Vajon ez mit fog eredményezni? Kérdeztem magamtól. Erre a kérdésre csak a jövő felelt meg. De hogy minél hamarabb meg tudjon felelni, nem sokáig időztem az állomáson, hanem meglátván a sín futópálya mellett az országutat, így szóltam. Na, ezt ismét nekem csinálták. A gondolatot tett követte, mert a hátizsákot s benne a foghúzós táskát elrendeztem hamar a vállamon, és elindultam. Vándornak termett idő volt éppen, uzsona körül, szelíd nyár előben. Ahogy a lábam után a fejem is egyenesbe állott, először bolha jutott eszembe, s aztán a pénz. Úgy gondoltam, hogy a változatosság a vándornak sem árt, vagyis nem szerencsétlen dolog talán, ha most az egyszer nem bolha van velem, hanem a pénz. Mivel pedig a vándortársat jól ismerni tanácsos dolog, én is kiléptem az útból, és egy dombocskára telepettem, hogy megolvassam a pénzt. 6230 lejem volt. Ebből a 6000-et a legbelső zsebem betettem, hogy a sírását senki meg ne hallja, a 230-at pedig kéz alá, hogy szükség esetén legyen mire támaszkodnom. Eme bankárkodás után széttekintettem, hogy a környék fekvésében is gyönyörködjem, de akkor egy emberbe botlott a szemem, aki nagy kézlengetéssel jődögélt felém az országúton. Gondoltam, hogy bevárom az embert, s amikor csak ugyan egy szintbe ért velem, rákiáltottam magamra.
1: Talpra, magyar!
0: Az ember egyszerre úgy megállott, mintha puskát sütöttem volna el, s nem kedvező szemekkel nézett. De ha mennyei fény sugárzott volna is a szeméből, előttem csak vándor lett volna úgy is, hiszen az országútra szorult abban a vonatjáró világban. Nagy bátran odamentem hát melléje, és azt mondtam.
1: Na, menjünk!
0: Az ember azt hihette, hogy elfogtam őt, mert ijetten nézett reám.
1: Én senkinek se vétettem semmit, szabadkozott.
2: Nem baj, mondtam, majd véteni fogunk.
0: Erre sem akart jönni, hanem csak állt. Nem volt mit tennem, jól megnéztem őt. Magyaros fekete bajusza volt, szalmakalapja és fehér nadrágja, s bizony a fehér nadrághoz katonai bakancs. Ebből, s nem különben meg fiatal voltáról mindjárt gondolhattam, hogy szolgált a háborúban.
1: Mennyi ellenséget ölt meg?
0: Kezdtem társalogni. Erre azt válaszolta, hogy megkérdezte. Kihez van szerencsém?
1: Hozzám,
0: feleltem. Megint nem tudta, mi csináljon. Végre megsajnáltam, s azt mondtam neki, hogy tegye ki a bal lábát, s amikor azt ki is tette, számolni kezdtem.
1: Egy.
0: S előre tettem én is a magamét.
1: Kettő,
0: mondtam. Erre szépen megindultunk mind a ketten, s hát egészen jól tudtunk menni. Közben egyre bátrabban s bátrabban nézett engem.
1: Te mi vagy?
0: Kérdezte.
1: Én honpolgár,
0: feleltem. Erre elnevette magát, s azt mondta.
1: Jó, jó, de a származásod.
2: Mindnyájan a majmoktól származtunk,
0: feleltem. Látta, hogy ezen az úton nem sokra megy velem, s azért a nevemet kérdezte. Én azt megmondtam neki, s erre ő is elbeszélte, hogy Kerekes Jánosnak hívják, s állami tanító egy Ompoly melletti vegyes faluban. Az apja barcasági postás volt Tordán, s 9 voltak gyermekek. Ezért nem tudott magasabbra jutni, de hát szerencsére olyan a természete, hogy szeret tanítani.
1: Hát akkor tanítson engemet is valamire,
0: mondtam neki.
1: Szívesen,
0: felelte.
1: Mit akarsz tanulni?
2: Mindent.
1: Hát akkor mondj valamit.
0: Gondoltam, úgy is hosszú és unalmas az út, hadd enyhítsünk hát egy kicsi mókázással rajta, így szóltam tehát.
1: Szép idő van.
2: Szép,
0: hagyta helyben.
2: Sporos az országút.
1: Poros.
0: Megállj, vándor, gondoltam magamban, mert a végén csattan az ostor, s így folytattam.
1: S mi ketten megyünk rajta. Igen. S okosan beszélgetünk. Okosan. Kivált az idősebbik? Szóltam. Erre már gyanút fogott, mert vizsgálódva nézett meg engem.
2: Nem állok kötélnek, mondta azután.
1: Rosszul teszi, feleltem.
2: Hát miért?
1: Azért, mert egy csökönyös ismerősömet juttatja eszembe, akit szintén nehéz volt kötélnek állítani.
2: Ki volt az? Kérdezte.
1: Az egy szamár, mondtam. Abban a percben furcsa változás történt a kerekes úr arcán. A szemei megnőttek, mintha valami nagy öröm érte volna, majd közelebb hajolt hozzám, az ujjával reám mutatott, és azt mondta.
2: Te székely vagy!
1: Miről gondolja? Kérdeztem.
2: Az észjárásodról.
1: Úgy jár, ahogy kell, mondtam. Apám csinált volt neki lábat, s anyám felvirágozta.
0: Hát ezek a szavaim még nagyobb változásba ejtették kerekes urat, mert könnyeket csaltak a szemébe. Át is ölelte mindjárt a nyakamat, és apai hangon ezeket mondta.
2: Ne csodálkozzál rajtam, édes fiam, ne csodálkozzál, mert 15 esztendeje szórványos vidéken lakom, s ott nemigen láttam székely embert. Így most nagyon boldog vagyok, hogy ezen az országúton éppen egy székely fiút találtam. Olyan boldog vagyok, hogy bármit megtennék érted.
0: Engemet is meghatott a hazai szív. Az eszem azonban arra tanított a bajban, hogy szép a szó, de a tett bizonyít.
1: Ezért gondoltam hirtelen egyet, s azt mondtam. Ha mindent megtenne értem, akkor itt van a hátizsákom, s vigye egy darabig.
0: Ami erre következett, abból csak ugyan elhittem, hogy kerekes úr 15 esztendeje nem látott székelyt. Mert ha látott volna, akkor nem lett volna olyan bolond, hogy csak ugyan elvegye tőlem erőszakkal a hátizsákot, s idősebb ember létére vigye.
1: És még boldog is volt alatta, s megerett egészen a szava. Elmondta nekem, hogy 3 gyermeke van, s a román kormány mégis kitette a tanítói állásból, mivel az államra nem esküdött fel. Maga magától sem esküdött volna fel, mert van ő olyan magyar, hogy még Szent István alatt is élhetne, de továbbá azért sem esküdött fel, mert Kolozsvárról olyan rendeletet küldtek a magyar párti vezetők.
2: Hát most hová megy?
1: Hát oda Kolozsvárra, mondta.
2: S oda miért?
1: Azért, hogy megkérdezzem azokat a magyar vezetőket az eskü felől.
2: Akik azt mondták, hogy ne esküdjék?
1: Igen. Hát azok kicsodák.
2: Mondom, hogy a magyarok pártjának a vezetői, vagyis akik a román kormányzattal szemben védenek minket. Nem akármilyen emberek, mert egy gróf ott az elnök.
1: S azokat akarja megkérdezni?
2: Azokat.
0: Csodálkoztam az eszén, de csak ennyit mondtam.
1: Hát az előbb nem azt említi, hogy azok a vezetők az eskü ellen vannak.
2: Jó, jó, felelte kerekes úr, de nem tudták, hogy nekem 3 gyermekem van.
0: Bajnak éppen elég volt, amit mondott, ahhoz képest a hátizsákot meg sem érezhette. Én azonban mégis megálltam, hogy elvegyem tőle a terhet, de amikor csökönyösen tovább is vinni akarta, nem tehettem mást, mint elvettem a gondját, s azt úgy a vállaimra képzeltem, hogy nyögtem is alatta.
2: Te miért nyögsz? Kérdezte.
1: Viszem a maga gondját, feleltem.
0: Ez a szavam különösen jól esett neki, mert azt mondotta, hogy velem mendegélve a lábai sem fáradnak annyira, mintha egyedül kutyagolna, s személyem mellett a hite is megacélosodott a magyar igazságban.
1: Hát, amikor még azt is megmondtam, hogy magam is Kolozsvárra megyek, hát bizony akkor azt sem tudta, mi csináljon, akkora lett az öröme. De akármennyire kivirágzott a kedve, az eskü dolgától nem tudott szabadulni, mert tőlem is megkérdezte, hogy vajon neki fel kellett volna-e a román államra esküdnie.
0: Nekem a bakter jutott eszembe, aki megtanított volt arra, hogy az érzelmeimet ne nyilvánítsam.
1: Én az ilyen dologban zérus vagyok, mondtam.
0: Hogy értsem ezt? Kérdezte kerekes úr.
1: Úgy, hogy nem hintón megyek, hanem gyalog. Kerekes úr nem elégedett meg ezzel a felelettel, hanem tovább firtatott engem, mondván is bíztatásul, hogy kocsinjáróktól már éppen elég szamárságot hallott. Vagyis azt szeretné tudni, hogy egy ártatlan gyalogos hogyan ítéli meg a dolgot. Hát erre mégis engedtem, nehogy azt gondolja, hogy ebben az országban már a vándor is ellenség. Mire kéne esküdni? Kérdeztem. Arra, hogy a román királyt elismeri az ember, a román hazához hű lesz, és az állam törvényeit bétartja. És ezek közül maga melyiket nehezményezi? Fordultam hozzá. Én egyiket se jobban, mint a másikat, mondta kerekes úr. Tőlem a király király lehet, s a hazához is mi anyavajával hűtlenkedjem. Az állam törvényeit pedig ugyan valóst betartom, mert nem akarok a tömlöcbe kerülni. Hát akkor maga eskü nélkül elismer mindent. Én el? S eskübe beletéve nem? Nem. Erre én is jól megnéztem őt, szólván is melléje. Hát akkor maga talányos ember. Erre kerekes úrnak alább esett az álla, s ecetes hangon így szólt. Sok ilyen talányos ember van manapság, kedves öcsém, mert azok is talányosak, akik az eskü elől által mentek Magyarországra, s ott a mai napig még vasúti kocsikban laknak. De talányosak vagyunk mi is, akik itt maradtunk, s most kiesünk az állásainkból. Nem úgy gondoltam, mondtam. No, lepődött meg kerekes úr. Hanem úgy, folytattam, hogy csak azok talányosak, akik itt maradtak, s mégis úgy gondolkoznak, mint maga. Mert azt ugyanis mondá az előbb, hogy eskü nélkül ugyanezt cselekszi, amit az eskü megkívánna, de esküt mégsem hajlandó tenni arra, mit eskü nélkül helyesnek ismer el. Úgy van, bólintott kerekes úr. Hát tiszteltetem az apját. Kinek az apját? Ennek a gondolkozásnak az apját. Látván, hogy erre megenyhült kerekes úr, hozzátettem. Vagyis a rákot. Ha székely volt, ezt értenie kellett, de mégis tette magát. Erre megembereltem magamat, s megmondtam neki magyarul. Hát hallgasson ide, tisztelt vándortárs! Én megmondom, hogy miért említettem most a rákot. Azért említettem a rákot, mert hajdanában ő is előre úszott, mint a halak. Történt azonban egyszer, hogy szorult helyzetbe került, melyből csak úgy tudott szabadulni, hogy hátrafelé úszott. Erre felkérték a halak, hogy tegyen esküt. Eltartják őt egész életében, s eresztik napfényes vízbe, csak tegyen esküt arra, hogy a jövőben mindig hátrafelé fog úszni. Erre a rák nem akart esküt tenni, pedig tudta jól, hogy nem úszhatik előre, hanem csak hátra. Így aztán elesett az ígért kedvezésektől, vagyis a tanítói állásba halakat eresztett. Ezzel befejeztem a gyarló példabeszédet, melyet kerekes úr könnyen a fejemre húzhatott volna. Mert ugyanis csak azt kellett volna mondania, hogy a hátrafelé úszás nem a természet rendje szerint való, minek folytán, ha szükségből meg is cselekszi valaki, esküt nem lehet tenni rá. Hanem kerekes úr nem ezt mondta, hanem így szólt. Hát te ezt a rákos bölcseletet kitől tanultad? Én magamtól, feleltem. Erre elővett egy kerek zsebtükröt, a kezembe adta. Azt mondta. Na nézzél bele, és pökt szembe magadat. Na, gondoltam, ha ilyen nyersen esik reám, akkor én is gyakorlom egy kicsit a szófogadást. Az arcom elé emeltem hát a tükröt, a nyálamat meggyűjtöttem, s azzal a tükröt jól bézáporoztam. Azután pedig visszaadtam neki mondván. A csoda látott ilyen tükröt, amelyik egészen felfogja a pökést. Kerekes úr a tükröt mérgében a földhöz vágta, és így szólt. Nem sokára téged váglak oda. Nem akarván, hogy ebből villongás legyen közöttünk, azt mondtam neki, hogy az erejét ne arra vesztegesse, amit úgy is tudok, hanem olyan okosabb dologra, aminek mind a ketten hasznát vehetjük. Mert azt, hogy ő nálamnál erősebb, minek folytán bátran a földhöz vághat, tudom én anélkül is, hogy bémutatná. Ellenben a kívánatos hazafiságban úgy látszik, tudatlan vagyok, s így inkább abból adjon nekem leckét. Ha pedig azt megtenni már szíveskedett, akkor találja ki azt, hogy mi ketten miképpen szállhatnánk úgy vonatra, hogy Kolozsvárig rajta is maradjunk. Ez a beszédem már tetszett Kerekes úrnak, mert rövid gondolkodás után azt mondta. Igazad van. Erre nem szóltam semmit, hanem vártam a többit. Egy ideig így mentünk a poros úton, majd kellő gondolkodás után megvakarta Kerekes úr a fületövét, s azt mondta. A hazafiság a himnuszon alapszik. Elismerem, mondtam. Az szép, hogy elismered, de tudod-e? Hát hogy ne tudnám? Írta Vörös Marti Mihály. Úgy van, Vörös Marti. De abban a percben, amikor kiejtettem a Vörös Marti Mihályt, az én fejemben már megpercent valami, vagyis az, hogy Kölcsey Ferenc írta a himnuszt. Erről azonban nem szóltam Kerekes úrnak, mert azt gondoltam, hogy egy kicsi fegyver hadd maradjon nekem is. Halljuk, mondd el! Szólt Kerekes úr. Erre belekezdtem, s szerencsésen el is mondtam az első szakaszt. Akkor azonban gyorsan ránéztem, s így szóltam. Na, a Hargita mellett is tudnak valamit, ugye? Tudnak, csak folytasd. Mit folytassak? Hát a himnuszt. Ami a himnusz volt, azt mind elmondtam, feleltem. A többi függelék, amit otthon nálunk nem erőltetnek. Kerekes úr csodálkozva nézett rám. Mit beszélsz, te szamár? Én csak azt beszélem, amit az iskolában tanultam, magyaráztam neki. Vagyis amennyit én elmondtam, valójában annyi a himnusz. Ami pedig még utána van írva, azt úgy hívják, hogy függelék. De ahogy ezt a függeléket ismét kimondtam, mindjárt láttam, hogy baj lesz, mert Kerekes úr megállott, és mérgesen szembefordult velem. Te Ábel, mondta, én úgy megpofozlak téged, hogy függeléknek látod az egész világot. Hát engem miért? Én emiatt a hargitai himnusz miatt. Az igazság nem engedte, hogy visszavonjam a szavamat, s így feleltem. Engem megpofozhat, de a függeléket nem hagyom. Ne mondd még egyszer, hogy függelék! De mondom, mert ami igaz, azt mondom. De nem igaz! Hát, ha nem igaz, akkor miért nem éneklik? Kérdeztem. Azért, mert énekelni hosszú. Tánalo retuilitánia kurta, mondtam. Hanem abban a pillanatban már futni is kezdtem, mert Kerekes úr meg akart ragadni, hogy úgy tanítson engem. De mivel nem tudott megragadni, hát utánam eredt a hátizsákommal a hátán, s egyre azt kiabálta. Állj meg, te hargitai tolvaj! Én nem álltam meg, hanem addig futottam, amíg Kerekes úr kiadta magából a szuszt, és az út szélére leült. Kellő távolságra én is leültem. Innét néha-néha egymásra tekintettünk, de különben nem szóltunk. Végre mégis békülésre szántam magam, mert hiszen a hátizsákom ott volt a vállán. Haragszik-e még, Kerekes úr? Kérdeztem. Hallgass, mert agyonütlek, mondta. Gondoltam, itt az ideje, hogy elsüssem a tartogatott fegyvert, s így szóltam. Engem agyon, mint Kölcsey Ferencet. Erre Kerekes úr riadtan tekintett felém. Te, hiszen ő írta a himnuszt, mondta. Ő, a függelékkel együtt, feleltem. Ezzel helyre jött mindjárt a béke is, mert Kerekes úr felállott és azt ajánlotta, hogy borítsunk az egészre fátylat. Vagyis legyen mindenkinek igaza, s menjünk szép lassan tovább, mert ránk száll az este. És úgy is lett, ahogy mondta. Fél óra múlva egy nagyobb bacska faluba értünk, ahol azon kezdtem gondolkozni, hogy előveszem a zsebemből a botot, vagy más szóval az apró pénzt. Éppen meg is pillantottam egy vasútit, aki teljes kannát vitt a kezében. Oda mentem hozzá, s azzal jöttem el tőle, hogy a 230 lejből gőzösön is eljuthatunk Kolozsvárig, s még marad is 50. Ezt én előadtam kerekes úrnak, aki örömében megölelt engem, s azt mondotta, hogy legyek jó, s vegyem meg mind a két jegyet, mert neki vonatra nincsen pénze, s egyébre is alig-alig valami. Elmentünk hát az állomásra, s még akkor este, elég jókor, megérkeztünk Kolozsvárra. Nem vártak négy lovas hintóval sem kerekes urat, sem engem. Az állomás épületéből lecsüggett fejjel büllögtünk kifelé. Közben én azt kérdeztem magamtól, hogy most mitévő legyek. Mert azt az egyet tudtam, hogy azon az éjjel a hitközségi házat meg nem látom, mivel az életem mindenütt biztosabb volt, mint ott. Hát lesz, ami lesz. Megindultunk ketten, s csak mentünk és haladtunk, s hát egyszer túlfelől kezdtünk kibukkanni a városból. Te, Ábel, te hová vezetsz? Állott meg kerekes úr. Ne beszéljen, hiszen maga vezet, nem én, mondtam. Úgy néztük egy darabig egymást, mintha azelőtt sohasem találkoztunk volna. Szép idő van, szólaltam meg végre. Szép, mondta kerekes úr. S mi ketten állunk itten? Mi igen? S nem akarjuk letenni az esküt. Erre kerekes úr nevetni kezdett, és azt mondta. Most már csak ugyan beválik, hogy visszafelé megyünk, mint a rák. Meg is indultunk visszafelé, és elég rendesen jöttünk, csak éppen a beszéd maradt el ismét. De aztán kerekes úr megkérdezte tőlem, hogy a megszállás dolgában mit gondolok. Erre azt feleltem, hogy gondoljon ő valamit. Gondolt is elég jót, mert kotorászni kezdett a zsebében, s hát pénze mégis van. 70, mondta. S nekem 50, tettem hozzá. Ezzel az eredménnyel visszamentünk az állomás felé, ott kiválasztottunk magunknak egy kicsi vendéglőt, melyben az egyik sarokasztalnál megtelepettünk. Kerekes úr tokányt rendelt, s melléje tiszta vizet. A tokányt megettük ketten, s a vizet hegyesen néztük. Kicsi idő múlva azonban én odaintettem a vendéglőst, s azt mondtam neki. Sárgább ital itt nincs. Milyen sárgább ital? Olyan, ami erre azt mondanók, hogy bor. Mennyit parancsolnak? Csak egy litret, mondtam. Kerekes úr úgy meg volt ijedve, mintha bombát rendeltem volna, s amikor még újabb tokányt is hozattam, reszketve nézett rám, hogy vajon elég lesz-e a pénzünk. Mivel nekem könnyen jött a belső zsebemből a szó, azt mondtam, hogy ne búsuljon, hanem egyék és igyék. Ha pedig, tettem tréfásan hozzá, nem futja a pénzünk, akkor elővesszük az eszünket, s ha pedig az sem lesz elég, akkor elfutunk. Erre kerekes úr még furcsábban nézett engem, de a bor hamar megnevelte őt is, mert amikor kifogyott, megverte az asztalt, és így szólt. Még egy litret! Nem lesz elég pénzünk, kerekes úr. Ha nem lesz elég, akkor elővesszük az eszünket, mondta a tanítás szerint, s nevetett is hozzá, mint aki ördögnek harangoz. De én sem maradtam el a harangozásban, mert odaintettem megint a vendéglőst, és azt mondtam neki, hogy életünkben immár rossz bort eleget ittunk, éppen azért ezt a második litert cserélje ki egy jobbal. Milyen drága lehet? Kérdezte a vendéglős. Az árát ne nézze, hanem hozza a legjobbat, mondtam. Aztán ránéztem kerekes úrra, aki ismét nevetett, de már egészen úgy, mint aki javában hengeredik lefelé a lejtőn, s ott nem tud megállani. Töltöttem neki az új rendelésből, s majd amikor ittunk, megkérdeztem, hogy milyen. Olyan, hogy ma az esküt letesszük, mondta. Hamar kiderült az is, hogy többféle eskü minta van a világban, mert egy peckes barna lánynak, aki folyton ott szitálta magát előttünk, odaszólt kerekes úr. Szabad megtisztelnünk? A lány odajött, s kezet fogott velem is, majd kettőnk közé leült egy székre. Az is mindjárt kitudódott, hogy Ibolykának hívják, s a jó bort szereti. Nekem folytonosan Blanka járt az eszemben, de azért Ibolykát sem akartam egészen mellőzni. Ismeri-e Kölcsey Ferencet? Kérdeztem tőle. Ne kínozd ezt a kislányt, Ábel! Szólott rám kerekes úr. Nem is szóltam többet sokáig, de amikor láttam, hogy immár nem egy ördög, hanem kettő fújja kerekes úr alatt a parazsat, mégis odafordultam. Hány esztendősek a gyermekei, tanító úr?
2: Mindjárt megtudod,
1: felelte ő, mert éppen annyit puffantok reád, mint amennyi esztendős a három együttvéve. Gondoltam, ha már ilyen nagy legény lett, halljon ő is valamit, s így szóltam. Nekem is van édesapám, s ő 53 esztendős. Ibolyka hol reám tekintett, hol pedig kerekes úrra. Maguk hogy beszélnek? Kérdezte. Mi úgy, hogy mindig a szomszédba üssön a villám, mondtam. Erre ittunk, de mielőtt ismét fordítottunk volna a vendéglős könyvében egyet, bejött egy ócska ruhás férfiús, ahogy minket meglátott, abban a helyben felkiáltott. Szervusz János!
2: Szervusz Győző!
1: Ugrott fel kerekes úr. Először meglapogatták egymást, s azután oda került Győző is az asztalunkhoz.
2: Hát te itt mivel foglalkozol?
1: Kérdezte kerekes úr.
2: Én bizony borhuszár vagyok, pajtás, felelte Győző. Hát az mi a féreg?
1: Szeszgyári féreg, barátom, mondta Győző. Mert minden reggel felülök a kocsis mellé a bakra, s úgy hordjuk széjjel a vendéglősöknek az italt. Lerakjuk a régi rendelést, s felveszem az újat. Nyúzom őket, hogy fogyasszanak.
2: S te olyankor mindig eszembe jut a tegnapi világ, amikor még én is tanító voltam, kezdő fizetéssel, de ami igaz, az igaz. Buzdítottam a gyermekeket az alkohol ellen, s intettem mindenkit a józan életre. S ma mit csinálok? Éppen az ellenkezőjét, barátom. Hát nem féreg az ilyen?
1: Úgy belejöttek a kesergésbe, s annyi beszélni valójuk volt, hogy Ibolyka egészen rám szakadt. Nem is akart ajtót hagyni nekem, pedig én jobban szerettem volna kerekes úrékra figyelni, mert szükséges és tanulságos dolog hallani az élet fordulatait. Hát maga miért húzódik tőlem? Kérdezte is Ibolyka.
2: Ha jót akar, akkor húzódjék maga is,
1: mondtam. És ugyan miért?
2: Azért, mert engem a délután megharapott egy veszett kutya.
1: Ennyi is elég volt, mert Ibolyka úgy odalett hamarosan, hogy Blanka nevethetett volna örömében. Ez nekem is meghozta a szabadságot, vagyis a két könyökömre ereszkedtem, s úgy hallgattam Győzőt, aki nem győzte szidalmazni a magyar vezetőket, akik az eskütevés ellen buzdítottak. De hibáztatta azokat is, akik olyan bolondok voltak, hogy csak ugyan nem tették le az esküt. Kerekes úr annyira elbúzsulta magát a szidalmak alatt, hogy könnybe lábadt a szeme, s egy poharat a földhöz is vágott. Majd aztán a kalapja béléséből egy 500 lejest vett elő, s elkiáltotta magát.
2: Bort ide! S cigányt ide!
1: A dugott pénz láttára én nagyon elszomorodtam, mert mégsem hittem volna, hogy kerekes úr egy olyan pénzrejtő kalap alatt velem vétesse meg a vasúti jegyet, és még azt is merje mondani, hogy 2 liter borra nem lesz elég a pénzünk. És akkor még cigányt rendelt, és azzal muzsikáltatta magát. Hát bizony, el is gondoltam ott a drága muzsika szó mellett, hogy immár senkibe sem lehet belévetni a bizalmat. S hogy talán az sem igaz, hogy Kölcsey Ferenc írta a himnuszt, s talán az sem, hogy Blanka szeret engem. Egyszerre oly keserű hevület fogott el, hogy én is odavágtam a poharamat a földhöz, s rikoltottam egyet. Erre kerekes úr átölelte a nyakamat, és így szólt.
2: Mulass, Ábel, mert a többi csak függelék!
1: Ahogy ezt kimondta, nekem ismételten megsajdult a szívem, mert úgy éreztem, hogy kerekes úrnak a hazafiság is csak egy másik kalap. Édesanyám jutott eszembe, aki magyar szóra és az igaz ember szeretetére tanított volt engem. Úgy láttam, mintha intene is nekem a sírból, hogy álljak fel és távozzam el, vagyis a tanításait tartsam be. s mivel nagy parancs az, amelyik a sírból jön, én fel is állottam, s kifelé indultam, mintha bajom érkezett volna. Odakünn aztán a magam részét kifizettem, majd a vendéglőst megkértem szépen, hogy a hátizsákomat valahogy lopja ki, mert engem szólít a kötelesség, s mennem kell. Szerencsésen ki is kerültem az udvar felől a kapun, s által mentem az út másik felére. Ott a járda szélére letettem a hátizsákot, s ráültem magam is, hogy határozzak a teendők felől. Három út kínálkozott előttem, vagy hazamegyek Bolhához, a hitközségi házba, vagy szobát bérelek valami vendégfogadóban, vagy pedig valahol a mezőn verek reggelig szállást. Sokáig vitattam magamban mind a három utat, de a végén mégis úgy határoztam, hogy előbb azt az utat próbálom meg, amelynek végében ott van egy Bolha nevű kutya, és ott van egy Blanka nevű leány is. Felálltam, de alig helyeztem el a hátizsákot a vállamon, odaállt a vendéglőben lárma ütött ki. Nagy romlás zaját hallottam onnét, és közben olyan ordításokat is, mint amikor nehezen lehet valakit agyonütni. És akkor egyszerre meglobbant bennem az aggodalom, hogy vajon nem kerekes urat akarják-e búcsúztatni az élettől. De mielőtt valamit határozhattam volna, a vendéglőből valaki az utcára ugrott, s vészesen elordította magát háromszor is. Rendőr! Rendőr! Rendőr! Szófogadóbb embert, mint a rendőr, ritkán lehet látni, mert kettő mindjárt előtermett erre a kiáltásra is. Béfutottak egyenesen a vendéglőbe, mire hamarosan csend lett odabent, s a csend eredménye gyanánt hát hozzák kifelé kerekes urat, s győzőt. Amikor én ezt megláttam, hálát adtam az Istennek, hogy a vendéglőből nézve túlsó oldal is van a világon, mert bizony nem szegény embernek való, hogy rendőrök csináljanak neki szállást. El is indultam mindjárt az ellenkező irányba, pedig az nem is volt olyan könnyű, mert a kíváncsiság és a segítő szenvedély egyaránt húzott visszafelé. Kár volt azonban gyötörtetni magamat, mert sokkal hamarabb megtudtam a valót, mint ahogy gondolni lehetett volna. De hát ez nem történt nagyon hirtelen, mert ahogy az előbb mondám, Blanka miatt és Bolha miatt elég álhatatlanul úgy határoztam, hogy megpróbálom a hitközségi házat. Meg is találtam elég hamar a házat, s már a rozog a kapu láttán annyira dobogni kezdett a szívem, mintha ács lettem volna, kinek a rossz kapu a halála. De ha rossz is volt az a kapu, arra mégis jó volt, hogy úgy bé lehessen zárni, mint egy jót. Vagyis hiába nyomtam a kilincset, s a vállamat is hiába vetettem neki, mert a kinyílásról hallani sem akart. A tetejét is méregettem, de azt is hiába, mert először magas volt, másodszor szeges drót futott pazar módon rajta, harmadszor pedig nem voltam madár. Ilyen formán nem maradt más hátra, mint hogy csak ugyan mennyei kapunak nézzem, amit döngetni kell. Nem tudtam azonban, hogy ezzel micsoda szívfájdalmat fogok szerezni magamnak, mert ahogy az elsőt döndítettem rajta, messziről Bolha felelt vissza. Erre még jobban verni kezdtem, hogyha nem is nyitja ki senki, de legalább a kutya jöjjön közelebb. Ezt a célomat el is értem, mert Bolha hamarosan ott termett. Éreztem a hangjából, hogy szebb és erősebb lehet, mint akármikor. Bolha, te! Szóltam a kapun keresztül. Erre furcsa változás történt a kutyában, mert egy pillantásra elhallgatott, majd pedig, mint egy nagy repeső szív, nekiugrott a kapunak, s hallottam, hogy visszasuppan a földre. Egyszerre úgy elgyengített engem is a szeretet, hogy puha vaj lett belőlem, s nekiborultam a kapunak. Bolha, mondtam megint, te egyetlen jó barátom. Szívbéli hangomra vinnyogni kezdett, s aztán nyöszörögni, de bizony én is vinnyogtam és nyöszörögtem. Aztán leültem a földre. De a földről is hamarosan felugrottam, és minden erőmmel nekifeszültem ismét a kapunak. Erre Bolha is futkosni kezdett egyik végtől a másikig, ameddig a kapus a kerítés tartott, s miközben én a kapuval küzdöttem, ő megállapodott a kerítés egyik deszkájánál, és dolgozni kezdett. Soha sem hittem volna, hogy mit tud egy szerető kutya, Mert nem hogy az ember, hanem még egy motor, amelyet tüzes kazán hajt, vagy égő olaj, az sem dolgozik úgy, ahogy Bolha dolgozott akkor. És csoda is van a világon. Csak hogy azt a kutya műveli. Mert az egyik deszka kettőbe hasadva nem sokára lefeszült a Bolha nagysága előtt, s ha a gyapjának egy része ott is maradt, ő mégis kibújt a színem elé, és a mellemre ugrott, hogy megölelhessem kedvem szerint. Aztán elindultunk ketten az éjjeli városba.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
4: Ezekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk Tamási Áron Ábel az országban című regényének a harmadik fejezetét, annak is az első részét olvasta fel Fekete Ernő. A következő percekben pedig jazzzenével várjuk hallgatóinkat, Ray Charlesra emlékezünk, aki 1930-ban ezen a napon született. Afroamerikai zongorista, énekes volt, a jellemzően amerikai zenei stílusok gyakorlatilag mindegyikében maradandót alkotott, a jazzben, soulban, rock'n'rollban, gospelben, bluesban, rhythm and bluesban. Életében 12 Grammy-díjat kapott, majd halála után 2005-ben még 8-at. Szóljanak tehát Ray Charles dalai.

percekben Ray Charlesra emlékezve az ő dalait hallgattuk, aki 1930. szeptember 23-án született. Afroamerikai zongorista, énekes volt, a jellemzően amerikai zenei stílusok gyakorlatilag mindegyikében maradandót alkotott. Életében 12 Grammy-díjat kapott, majd halála után 2005-ben még 8-at. És ezzel lassan homokóra késő éjjeli műsorunk lassan véget ér, de ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között is számítunk figyelmükre. Ébresztő információs magazin műsorunkban. Friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is várjuk a velünk ébredőket. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián.

frekvencián vagy interneten keresztül az agnusradio.ru honlapunkon. A nap gondolatával zárom Homokóra késői jeli műsorunkat, amelyet Fodor Ákos költőműfordítótól választottunk. Az ember komédiája mind halálig élni tanul. Ez a mai napra választott gondolat. Én nem megyek messzire, hamarosan visszatérek, mindazoktól búcsúzom, akik nem tudnak velünk tartani a továbbiakban, áldott szép napot kívánva. A többiek figyelmére pedig számítok a továbbiakban is. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murashan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murashan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Soring Rindjánynak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzeó Pécset és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euró.

0: elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3%, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio kastrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, végül felgördül a függöny, s íme mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk az igét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Kevés ilyen vallomást lehet bárhol hallani, még kevésbé olvasni, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, én vagyok az első a bűnösök között. Pál apostol ezelőtt az igevers előtt egy hosszú lajstromát írja le a hibáknak és a hibáinak, amelyekre nézve Jézustól teljes bocsánatot nyert, és éppen ezért nem fél arról beszélni, hogy mi volt, mi jellemezte az életét. Vagyis nem csak arról volt és van meggyőződve, hogy minden hamisságot, hibát rá lehet nyugodtan olvasni, hanem arról is meg van győződve, hogy minden hamisság és bűne teljesen el van fedezve, mert Jézus Krisztus ezt mind elintézte. Mondja is, hogy ez az igaz beszéd is teljesen el lehet fogadni, nem kell benne kételkedni egy pillanatig sem, hogy éppen neki, aki a bűnösök között az első, Krisztus megkegyelmezett, természetes tehát, hogy mindenki másnak is megkegyelmezett Isten Jézus Krisztusban. Ki kell ebből a vallomásból azt emelni, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Vagyis Jézus földre küldésének, itteni szolgálatának, életének ez a célja, ez volt a célja, hogy a bűnösöket megtartsa. Jézus nem jött tehát céltalanul ide közénk, és nem úgy távozott, mint aki nem végezte el a feladatot. Ezért is igaz és teljes elfogadásra méltó, akkor is, hogyha elfog a kételkedés, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy óriási nagy a bűneink lajstroma, megbocsáthatatlan hibáknak a sora, hogy Jézust

ne csúfoljam meg, hiszen kételkedésemmel tulajdonképpen ezt tenném, hogy ő nem végzett volna jó munkát ebben az életben, ott a keresztfán, hiszen hogyha ahhoz ragaszkodom, hogy nem biztos, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy túl nagyok ahhoz, hogy arra bocsátot kapjak, akkor tulajdonképpen Isten káromlóvá lettem, aki abban kételkedek, hogy Isten hiába küldte el Jézust, hiába küldte a keresztfára, hiába engedte megtörténni mindazt a méltatlanságot, ami vele megtörtént, mert hát ez nekem úgysem használ. Pál apostol tehát mondhatnánk így, hogy tüntetően áll a bűnösök sorában az első helyre, azért, hogy bátorítson mindenki mást is arra, hogy álljon csak oda nyugodtan a legbűnösebbek közé is, hiszen van ugye egy másik szándék is bennünk, hogy kicsinyeljük le a mi hibáinkat, és próbáljuk azt mondani, hogy hát ez nem is olyan nagy. Állj csak oda nyugodtan, hiszen minden hibára bocsánat van már régóta Krisztus által. Az első a bűnösök között lesz az első, aki kegyelmet nyer, teljes bocsánatot is. Ragaszkodjunk tehát ehhez az örömüzenethez, minden nap újra és újra ezzel gyógyítgassuk a felébredő lelkiismeretünket, hogy igenis hiszem és tudom, hogy Jézus tökéletes munkát végzett, és engem a bűnösök közül az elsőt kegyelmébe befogadott, és mindent, de mindent elfedezett. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, ezt az óriási, kimondhatatlan nagy ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért mindent, ami a mi életünkben rossz, a te szemed előtt, azt teljesen befedezted, áldott légy ezért a nagy ajándékért, és segíts, hogy ennek tudjunk minden nap örülni, és ezért életünket neked jobban oda szentelni. Amen.

0: Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, végül felgördül a függöny, és ime mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.
1: Végül felgördül a függöny, és ime mindenki ott van. A mindenki üdvözülni fog mítosza. A 16 éves Samantha a következő bejelentésével hökkentette meg a vasárnapi iskolai csoportot. Én úgy gondolom, nem számít, hogy valaki keresztjén, vagy muzulmán, vagy buddhista. Mindenki a mennyországba igyekszik, csak más utat választott hozzá, ennyi az egész. Samantha talán nem is tudja, hogy milyen sokan értenének vele egyet. Persze, sokan nem állnak elő vele. Nem mondják ki. Mégis hajlanak az univerzalizmus felé, ami azt mondja, hogy a különféle vallások igazkövetői valamiképpen mind a mennyben kötnek ki végül. Még univerzalista egyházak is vannak, amik ezt tanítják. Ám azok közül is sokan, akik a keresztény egyházban nőttek fel, mint Samantha, dédelgetik ezt a gondolatot valahol az agyuk hátsó zugában. De ez egy tévhit. Egyszerűen semmibe veszi, amit a Biblia tanít. Jézus ezt mondja. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Máté evangéliuma, 7. részének 13. és 14. verse. Gondolj csak végig. Isten emberré lesz, és szörnyű kereszt halált hal azért, hogy az emberek bűnbocsánatot nyerhessenek, és élvezhessék az örök életet a mennyben. Gondolj azokra az emberekre, akik évszázadok során elfogadták vagy visszautasították a szeretetét, és azokra is, akik Jézusba vetett hitük miatt börtönt, kínzást vagy mártírhalált szenvedtek. Majd képzeld el az idők végezetét, mikor az egész emberiség megáll Isten előtt. Isten végignéz azokon, akik elfogadták Jézus halállal megpecsételt szeretetét, majd végignéz azoknak a sokaságán is, akik elutasították őt. Azután így szól. Oké, rendben, spondját az egészre, gyerünk befelé mindenki. Ez nem fog megtörténni. Nem azért, mert Isten bárkit is a pokolban akarna látni az örökké valóságban. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele, 3. részének 9. verse. Az univerzalisták így érvelnek. Nem tudom elképzelni, hogy egy szerető Isten hogy engedhetné meg azt, hogy bárki is a pokolra kerüljön. De ez igazából nem arról szól, hogy Isten embereket küldene a pokolra, hiszen ő azért szenvedett el szörnyű fájdalmakat, hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek ő benne. Éppen ellenkezőleg. Az emberek ott fogják eltölteni az örökké valóságot, ahol ők választották. A Biblia világosan kijelenti, hogy az, aki makacsul visszautasítja Isten szeretetét, a poklot választja. Ezért kell a keresztényeknek engedelmeskedniük Krisztus parancsának. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, ahogy ezt a Máté evangéliuma 28. részének 19. versében olvashatjuk. Ugyanis a Biblia szerint lesz egy nap, mikor már nem lehet többé megtérni.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Végül felgördül a függöny, s ime mindenki ott van című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murashan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murashan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Sorin Grindeanunak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Búzaópesztet és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindeanu úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb

0: maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio kastrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynöksége a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

A mai napon szeptember 23-át írnak a naptárak, és természetesen ez a nap is bővölködik az eseményekben és évfordulókban. Ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

1865-ben Tarnaőrsön megszületett Orczy Emma bárónő, magyar származású, angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a The Scarlet Pimpernel, a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1122-ben 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. 1835-ben Portóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz operairodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Ebből hallgatunk meg egy részletet.

1846-ban Johann Gottfried Galle csillagász Urbain Jean-Joseph Le Verrier precíz matematikai számításai segítségével felfedezte a Neptunusz bolygót. 1870-ben Cannes-ban meghalt Prosper Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Ebből is hallgassunk meg egy rövid részletet.

1872-ben megszületett Richter Gedeon gyógyszertáros, vegyész. 1872-ben ezen a napon létrejött Budapest. 1909-ben megszületett Móricz Virág író. 1913-ban megszületett dr. Tarics Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok. 1914-ben megszületett Csépe Imre költő író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. 1917-ben ezen a napon megszületett Németh Imre, olimpiai bajnok kalapácsvető, sportvezető. 1929-ben Göttingenben meghalt Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. 1930-ban megszületett Ray Charles, eredeti nevén Ray Charles Robinson, amerikai jazz, blues és pop énekes.

1932 óta ünnepeljük a Szaúd-Arábiai Köztársaság nemzeti ünnepét a mai napon. 1938-ban Hendersonban az Amerikai Egyesült Államokban megszületett Ben E. King énekes. 1939-ben Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. 1942-ben, szeptember 23-án megszületett Mecser Lajos atléta, sokszoros csúcstartó hosszú távfutó. 1949-ben megszületett Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros.

1969-ben végrehajtották az első föld alatti atomrobbanást a Kínai Népköztársaságban. 1982-ben meghalt Dobóczi Imre Kossuth-díjas író, újságíró. 1882-ben meghalt Friedrich Wöhler, német kémikus. 1863-ban megszületett Mary Church Terrell, amerikai társadalom újító, aki a nők jogainak kiterjesztéséért és a feketék egyenjogúságáért küzdött, a National Association of Colored Women, azaz a színesbőrű nők nemzeti szervezete első elnöke volt 1896 és 1904 között.

1896-ban, Krisztiániában, Norvégiában meghalt Ivar Andreas Aasen norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. 1899-ben megszületett Louise Nevelson amerikai szobrász és festőművésznő, aki úttörő szerepet játszott a fából készült szobrok alkotásában. 1911-ben meghalt John Wesley Powell amerikai felfedező, geológus, nyelvész és néprajzkutató, a Grand Canyon feltárója. 1932-ben megszületett Bajnok Zsolt újságíró, szerkesztő. 1943-ban Madridban megszületett Julio Iglesias, spanyol énekes, a világ egyetlen gyémántlemezének tulajdonosa.

0: quien amar. A veces cuando llega, llega tarde, porque ya hay alguien más en su lugar.
1: El amor. 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. 1902-ben megszületett John George Maurer, román politikus, akadémikus. Ezek voltak a mai nap eseményei és évfordulói, a napkalendáriumát hallották.

Szeretettel köszöntöm a Kuktorovat hallgatóit. Ma reggel egy zöldségfasírt receptjét ajánlom a streetkitchen.hu oldalról. Ez pedig a karfiol fasírt, hogy hallgatóink lehetőleg ne járjanak úgy, mint én, hogy egy saját készítésű, félre sikerült zöldségfasírtal próbálkozzanak.

Nézzük először is, hogy milyen hozzákvalókra van szükségünk, hogyha 9 darab fasírtot szeretnénk elkészíteni. 40 deka karfiol, só és bors, egy csokor petrezselyem, 3 szál újhagyma, 80 g finom liszt, 70 g parmezán, egy tojás, 3 evőkanál étolaj, a tálaláshoz pedig még 30 deka tejföl.

A hozzávalók után pedig jöjjön az elkészítése is. A karfiol fasírt elkészítésének első lépése, hogy a karfiolt apró rózsákra szedjük, egy aprítóképbe dobjuk és finomra törjük. A karfiol morzsát egy keverőtálba szórjuk és elkeverjük sóval, borssal, a finomra aprított petrezselyemmel, a vékony karikákra vágott újhagymával, a lisszel, a reszelt parmezánnal és a tojással. Alaposan összegyúrjuk, majd egy fagyi adagoló kanállal gombócokat adagolunk a masszából és sütőpapírral bélelt tepsire. A fasírtokat nedves kézzel lenyomkodjuk, hogy laposabbak és kör alakúak legyenek. Meglocsoljuk őket olajjal, és a 180 fokra előmelegített sütőbe dobjuk 30-32 percre. Tálalásnál tejfölt kínálunk hozzá.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat 9 darab fasírthoz. 40 dek a karfiol, só és bors, egy csokor petrezselyem, 3 szál újhagyma, 8 dek a finom liszt, 7 dek a parmezán, 1 tojás és 3 evőkanál étolaj. A tálaláshoz pedig még szükségünk lesz 30 dek a tejfölre.

Ma reggel a Carfuel fasírt receptjét ajánlottam a streetkitchen.hu oldalról, amit ugyan még nem próbáltam ki, de itt a fotón nagyon szépen összeálltak a fasírtok, és szép ropogósra is megsültek, úgyhogy én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyot, jó főzést, és természetesen jó kedvet hozzá.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: La, Ila és Ilona névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Tekla női név a görög Teoklea rövidüléséből keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. Az Ila az Ilona magyar becenevéből önállósult. Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került. Az Ilona azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába, a 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn Ilo, azaz öröm szóra hasonlít. Ma tehát köszöntünk minden Tekla, Ila és Ilona nevű hallgatót. Isten áldását kérjük életükre, és természetesen köszöntjük mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murashan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murashan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Soren Grindeanunak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzaópestet és polgármester az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindeanu orbutaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos

0: Van 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római castrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Légió castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső falam és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel,

Téfitek a kereszténységül című könyvből, végül felgördül a függöny, s íme mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk az igét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Kevés ilyen vallomást lehet bárhol hallani, még kevésbé olvasni, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, én vagyok az első a bűnösök között. Pál apostol ezelőtt az igevers előtt egy hosszú lajstromát írja le a hibáknak és a hibáinak, amelyekre nézve Jézustól teljes bocsánatot nyert, és éppen ezért nem fél arról beszélni, hogy mi volt, mi jellemezte az életét. Vagyis nem csak arról volt és van meggyőződve, hogy minden hamisságot, hibát rá lehet nyugodtan olvasni, hanem arról is meg van győződve, hogy minden hamisság és bűne teljesen el van fedezve, mert Jézus Krisztus ezt mind-mind elintézte. Mondja is, hogy ez az igaz beszéd is teljesen el lehet fogadni, nem kell benne kételkedni egy pillanatig sem, hogy éppen neki, aki a bűnösök között az első, Krisztus megkegyelmezett, természetes tehát, hogy mindenki másnak is megkegyelmezett Isten Jézus Krisztusban. Ki kell ebből a vallomásból azt emelni, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Vagyis Jézus földre küldésének, itteni szolgálatának, életének ez a célja, ez volt a célja, hogy a bűnösöket megtartsa. Jézus nem jött tehát céltalanul ide közénk, és nem úgy távozott, mint aki nem végezte el a feladatot. Ezért is igaz és teljes elfogadásra méltó, akkor is, hogyha elfog a kételkedés, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy óriási nagy a bűneink lajstroma, megbocsáthatatlan hibáknak a sora, hogy Jézust ne csúfoljam meg, hiszen kételkedésemmel tulajdonképpen ezt tenném, hogy ő nem végzett volna jó munkát ebben az életben, ott a keresztfán, hiszen hogyha ahhoz ragaszkodom, hogy nem biztos, hogy meg vannak bocsátva bűneim, hogy túl nagyok ahhoz, hogy arra bocsánatot kapjak, akkor tulajdonképpen Isten káromlóvá lettem, aki abban kételkedek, hogy Isten hiába küldte el Jézust, hiába küldte a keresztfára, hiába engedte megtörténni mindazt a méltatlanságot, ami vele megtörtént, mert hát ez nekem úgysem használ. Pál apostol tehát mondhatnánk így, hogy tüntetően áll a bűnösök sorában az első helyre, azért, hogy bátorítson mindenki mást is arra, hogy álljon csak oda nyugodtan a legbűnösebbek közé is, hiszen van ugye egy másik szándék is bennünk, hogy kicsinyeljük le a mi hibáinkat, és próbáljuk azt mondani, hogy hát ez nem is olyan nagy. Állj csak oda nyugodtan, hiszen minden hibára bocsánat van már régóta Krisztus által. Az első a bűnösök között lesz az első, aki kegyelmet nyer, teljes bocsánatot is. Ragaszkodjunk tehát ehhez az örömüzenethez, minden nap újra és újra ezzel gyógyítgassuk a felébredő lelkiismeretünket, hogy igenis hiszem és tudom, hogy Jézus tökéletes munkát végzett, és engem a bűnösök közül az elsőt kegyelmébe befogadott, és mindent, de mindent elfedezett. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, ezt az óriási, kimondhatatlan nagy ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért mindent, ami a mi életünkben rossz, a te szemed előtt, azt teljesen befedezted, áldott légy ezért a nagy ajándékért, és segíts, hogy ennek tudjunk minden nap örülni, és ezért életünket neked jobban oda szentelni. Amen.

0: Isten üzenete adó Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, végül felgördül a függöny, és ime mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.
1: Végül felgördül a függöny, és íme mindenki ott van. A mindenki üdvözülni fog mítosza. A 16 éves Samantha a következő bejelentésével hökkentette meg a vasárnapi iskolai csoportot. Én úgy gondolom, nem számít, hogy valaki keresztjén, vagy muzulmán, vagy buddhista. Mindenki a mennyországba igyekszik, csak más utat választott hozzá, ennyi az egész. Samantha talán nem is tudja, hogy milyen sokan értenének vele egyet. Persze, sokan nem állnak elő vele. Nem mondják ki. Mégis hajlanak az univerzalizmus felé, ami azt mondja, hogy a különféle vallások igaz követői valamiképpen mind a mennyben kötnek ki végül. Még univerzalista egyházak is vannak, amik ezt tanítják. Ám azok közül is sokan, akik a keresztény egyházban nőttek fel, mint Samantha, dédelgetik ezt a gondolatot valahol az agyuk hátsó zugában. De ez egy tévhit. Egyszerűen semmibe veszi, amit a Biblia tanít. Jézus ezt mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Máté evangéliuma, 7. részének 13. és 14. verse. Gondolj csak végig. Isten emberré lesz, és szörnyű kereszt halált hal azért, hogy az emberek bűnbocsánatot nyerhessenek, és élvezhessék az örök életet a mennyben. Gondolj azokra az emberekre, akik évszázadok során elfogadták vagy visszautasították a szeretetét, és azokra is, akik Jézusba vetett hitük miatt börtönt, kínzást vagy mártírhalált szenvedtek. Majd képzeld el az idők végezetét, mikor az egész emberiség megáll Isten előtt. Isten végignéz azokon, akik elfogadták Jézus halállal megpecsételt szeretetét, majd végignéz azoknak a sokaságán is, akik elutasították őt. Azután így szól. Oké, rendben, spondját az egészre, gyerünk befelé mindenki. Ez nem fog megtörténni. Nem azért, mert Isten bárkit is a pokolban akarna látni az örökké valóságban. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levelem, 3. részének 9. verse. Az univerzalisták így érvelnek. Nem tudom elképzelni, hogy egy szerető Isten hogy engedhetné meg azt, hogy bárki is a pokolra kerüljön. De ez igazából nem arról szól, hogy Isten embereket küldene a pokolra, hiszen ő azért szenvedett el szörnyű fájdalmakat, hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek ő benne. Éppen ellenkezőleg. Az emberek ott fogják eltölteni az örökké valóságot, ahol ők választották. A Biblia világosan kijelenti, hogy az, aki makacsul visszautasítja Isten szeretetét, a poklot választja. Ezért kell a keresztényeknek engedelmeskedniük Krisztus parancsának. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, ahogy ezt a Máté evangélium a 28. részének 19. versében olvashatjuk. Ugyanis a Biblia szerint lesz egy nap, mikor már nem lehet többé megtérni.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Végül felgördül a függöny, s ime mindenki ott van című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő. Ébresztő. Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Önök az Egnos Rádió szerda reggel ébresztő információs magazin műsorát hallgatják szeptember 23-án, a mikrofonnál Janicsko Mihály Noémi. A mai nap gondolatát Fodor Ákos költő műfordítótól választottuk. Az ember komédiája, mint halálig élni tanul. Ez a mai nap gondolata, most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán aktuális összeállításunkban a Kéz a kézben jótékonysági könyvvicit és Tombola csoport jótékonysági vásáráról hallhatnak, és meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában, amennyiben tehetik. Tartsanak velünk, most híreinket hallják. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murasán ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murasán a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murasán a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Szörin Grindjánynak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzeópeszet és polgármestere az Agir Pressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindányú úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerinte a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dánia

0: Volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római castrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Légió castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső falam és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek, hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni. Arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
1: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
2: Az egész Ólyus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre, és akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
1: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
2: Tehát van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, te raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor záródik a licit, általában a könyvetnél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett, melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
1: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
2: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
2: A könyves csoportban csak kizárólag a könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például. Voltak ilyen kertiszettek, függő hinták például. Tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombola jegyet, egy tombola jegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
2: Így igaz, október 24-én szombat

0: Aton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-ben itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió két szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni, akkor karácsony ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöcsének Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tünet és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszédfejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, a drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, az nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tárgy per személy tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vásárra.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermek foglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
0: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
1: Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Erről beszélgetett a csoport önkéntesével, Gábor Izabellával, Ungvári Szende.

Ezzel lassan ébresztő reggel információs magazin műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt, a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre, de addig is hallgathatnak minket online az agnosradio.ru honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy ma reggel is velünk tartottak, és a napgondolatával búcsúzom, amelyet ma Fodor Ákos költőműfordítótól választottunk. Az ember komédiája, mint halálig élni tanul. Ez a mai napgondolata. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, szép napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől, viszont hallásra. A mai áhítat címe, csak kérdezd Istent. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. A 139. Zsoltár, 10. verse. Ma Jenny Hawley, Észak-Karolinában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egészségügyi dolgozóként sokféle feladatom van a kórházban, a betegek ellátásában. Egyszer megkértek, hogy vegyem át egy kollégám munkáját, amíg ő szabadságon van. Az ő munkája valamennyire különbözött az enyémtől, és olyan feladatok elvégzését és döntéshozatalt igényelt, ami kényelmetlen volt számomra, és nem voltam benne magabiztos. Először nagyon szorongtam. Kételkedtem, hogy képes leszek-e egyáltalán elvégezni ezt az új feladatot. Aztán eszembe jutott a 139. Zsoltár 10. verse. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Elhatároztam, hogy leírom ezt az igét egy kis kártyára ezzel az üzenettel. Nem vagy egyedül, Isten veled van, és meg fog segíteni. Csak kérd Istent. A kártyát minden reggel a köpenyem zsebébe tettem. Mikor rám tört a szorongás, megérintettem a zsebem, hogy emlékezzek ezekre az igazságokra. Isten jelenléte csodálatos békességgel töltött el. Biztos voltam benne, hogy az Úr meg fogja adni a tudást és az erőforrásokat, melyekre szükségem van, hogy elvégezzem a munkát ebben az új szerepben. Isten vezetésével, erejével és támogatásával gondosan és magabiztosan tudtam végigcsinálni a megbízatást. Ez a stresszes időszak emlékeztetett arra, hogy az Úr vezet és felruház minden szükséges dologgal, ha kérem őt és bízom benne.

Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket jelenlétedre, különösen a stresszes időszakokban. Ámen. Milyen napi emlékeztetők segítenek éreznem Isten jelenlétét? Teszi fel a kérdést Jenny Holly, Észak-Karolinában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a stresszes munkakörben dolgozókért.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murashan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murashan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Soring Rindjánónak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzeó Pécset és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindányú úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadás csökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket

0: Anka Timofán régész. Amint egy 4 méter mélységben feltárt, egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynöksége a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
1: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést, pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk.
0: A Sátoraljaújhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg.
2: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátoraljaújhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a soros. Sok, és ez volt az apropója.
0: A középiskolások hosszú hétvégéje.
3: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogy ha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézett látogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszol. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A NetCoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A NetCoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskánné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a NetCoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
1: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a NetCoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
2: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az Egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
3: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
2: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak tarthattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
1: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra. Hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlenül ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós. feltétlenül erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert ha csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsön adták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van, így gondoltad, ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is. És ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
1: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
2: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek, éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például, nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkaparintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elégnek kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
4: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj erre is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök-megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
2: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy A nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat. Hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset. Vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
0: Az elmúlt percekben a Netcoach Egyesület elnökségi tagját Duskáné Lábodi Esztert és elnökét Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

0: az anyaország. A sátoraljaújhelyi, a Makkos Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg. A csendes napon Balogné Séra Borbála beosztott sárospataki lelkész köszöntötte a nőszövetségi tagokat, majd Mészáros István esperes igei gondolatai gazdagították az eseményt. Bódi Szatilla összeállításában először Balogné Séra Borbálát hallják az esemény programjairól.
1: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátoraljaújhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
2: Van-e valamiféle közös vezérvonala ennek a mostani összejövetelnek?
1: Természetesen a nőszövetségünk névadója, Lurántffy Zsuzsanna életének, szolgálatának a felelevenítése, a kihangsúlyozása nagyon nagy tervünk és célunk, és feladatunk, hogy az ő nyomdokait követve itt Sárospatakon az ő személyét minél jobban kiemelhessük.
2: Milyen programelemek segítenek majd ebben?
1: Bocsainé dr. Eperjesi Esztert kértük meg, mint aki a téma szakembere, hogy előadást tartson nekünk. Két előadást fogunk hallgatni, és a másodiknál pedig láthatjuk a Lurántffy Zsuzsanna hímzőkörnek a csodálatos munkáit, ami maradandó emléket állít a nagyasszonynak.
2: Hazudnék, ha nem láttam volna már azt a kiállítást, ami el is készült egyébként itt az úgynevezett Rákóczi házban. Ebben mit mutatnak meg?
1: A nőszövetség régi történetének irataira bukkantunk rá, és már a kezdetektől, az alapító okiratoktól kezdve a nőszövetség életét, múltját szeretnénk bemutatni, feltárni. A másik része pedig a kiállításnak természetesen az úri hímzésnek a bemutatása lesz, amihez ugye Eszter néni fog is nekünk egy kis háttérinformációt adni.
2: Mekkora munkát, mekkora előkészítő tevékenységet jelent ez a Házigazda Nőszövetségnek egy ilyen esemény megszervezése?
1: Hát először is el kell mondjam, hogy ez egy örömteli előkészület volt, mert most szerveződünk újra, és hát már igazából szinte egy éves munkára lehet visszatekinteni, hiszen már a múlt évben ugye mi lettünk volna a sorosok, hogy mi készítsük el ezt a találkozót, de akkor ugye a lelkészváltás miatt erre nem volt alkalom, ezért nagy szeretettel szinte tényleg egy évvel készülünk már erre az alkalomra.
2: Bocsainé dr. Eperjesi Eszter a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Múzeumának nyugalmazott igazgatója Lurántffy Zsuzsannáról, mint Patak nagyasszonyáról tartott előadást.
3: A mai nőszövetségi találkozó központi elemét, ha lehet így fogalmazni, Lurántffy Zsuzsanna az ő életet, az ő máig ható tisztelete adja. Nos, hát miért fontos nekünk az ő személye?
4: Lurántffy Zsuzsanna egy nagyon különleges asszony volt. Az első olyan fejedelemasszony, aki évtizedeken keresztül nagyon példásan viselte ezt a címet is. És tulajdonképpen ő az, aki a következő generációknál példát mutatott, hogy milyen egy fejedelemasszony. Például Bornemisza Anna is szinte lemásolta. Na most, amit Sárospatakért a fejedelemasszony tett, az pedig egy nagyon különleges dolog. Ott már benne volt a szívének a szeretete is, olyannyira, hogy mindig vissza is visszatért Patakra. Tehát ez volt számára az a központ, ahol igazából itthon érezte magát. Itt csodálatos volt számára, hogy a környezete, a vár, a kertjei, nem csak a gombos kert, mert ugye virágos kert, mandulás kert, szőlős kert, mindenféle gyümölcsös kert, mindenféle kert volt, és hát a hímző műhelye. És itt rendezett be egy olyan iskolát, vagy hogy is mondjam ezt, hogy a lányokat, a fiatal lányokat nevelte. És nem csak, hogy nevelte, hanem tulajdonképpen még férhez is adta, nem egy alkalommal, mint például az ő udvarába nevelkedett Szécsi Mária, a Murányi Vénusz, és ő képezte ki tulajdonképpen, hogy legyen ő is egy arisztokrata asszonyá. És hát sorolhatnánk a neveket, hímző asszony tartott Lurántffy Zsuzsanna Putnoki Klára személyébe, és rengeteg lány jött ide a várba, akiket tanított, maga is hímzett, tehát tanított hímezni, készítették a kelengyéket, mert ez is nagyon fontos volt, ugye addig férhez nem mehetett egy fő úri hölgy, míg kész nem volt a kelengye, és hát azért meg kell említeni, hogy nagyon mély hitbe élő asszonyról van szó, aki nem csak hogy minden nap olvasta a Bibliát, hanem látogatta az Isten tiszteleteket is. Na most az új mozgalommal, a puritánizmussal ő nagyon elfogadó volt, és sok mindent át akart formálni. Van, amire még nem volt kész a környezete. Ebből voltak konfliktusai, de ezt is tudta kezelni. A családjában lévő konfliktusokat is. Tehát én azt mondom, hogy a hit, a bölcsesség, és a tenni akarás, ez, ami őt nagyon mélyen jellemezte. Hitét az is mutatja, hogy ő Hannaúj Bibliát olvasott, a Károli Bibliának Szent Simolnár Albert által kiadott revideált kiadását, ami 1608-ban jelent meg. Itt van a Sárospataki nagykönyvtárba, és saját kezű bejegyzése a fejedelemasszonytól, és neki voltak könyvei is. A egyik könyve nem tudjuk, hogy megjelente, vagy kézírásba jelent meg a Szent Háromságról, mert az a helyzet, hogy abból nem maradt egy példány se, tehát nem tudunk, csak értesülünk róla különféle levéltári iratokból. Viszont megjelent a Mózes és az Proféták című munkája, ő a Bibliában lényeges dolgokat aláhúzta. Én magam meggyőződtem a Hannaúj Bibliába, ez kigyűjtötte, és Megyesi Pál rendezte el, az ő házi prédikátora, és az megjelent. Annak két példánya fennmaradt, hát sajnos nekünk a nagykönyvtárban nincs egy példány se, de a Debreceni Református Kollégiumban van. Na most Lóránd Pitt Zsuzsanna egy olyan asszony is volt, hogy nagyon sokat kellett megállni a koporsó mellett. Ugye 6 gyerekéből 2 érte meg a felnőtt kort, és sajnos Zsigmond is nagyon fiatalon. A házasságkötés után majdnem egy évre halt meg. Egyedül György volt az, aki után Báthori Zsófiával összeházasodva egy utód, első Rákóczi Ferenc maradt a családnak. És tulajdonképpen a férjét el kellett temetnie, a fiait sorba, és a Jóisten adott neki egy olyan kegyelmet, hogy ő 1660. április 18-án halt meg, és a fia, második Rákóczi György pedig júniusban a törökkel vívott nagyváradi csata után. Tehát, hogy azt nem kellett megérnie, hogy a 6. gyerekét is eltemesse.
3: Az ő tevékenysége, ahogy említette is, az egész református közösségre nagy hatással volt, meg az ország ügyeire nagyon sok minden a mai napig úgy működik, ahogy akkor lerakták az alapokat, de a munkásságának a sárospataki lenyomata hogyan köszön vissza?
4: Hát tulajdonképpen a iskolát támogatta patronusi tevékenységgel, de nem csak az iskolát, hanem a pataki gyülekezetet is, sőt a környező gyülekezeteket. Ezt onnan tudjuk, hogy például Sátoralja Újhelynek férjével együtt, ugye aranyozott ezüstkannát, urvacsorai kannát adományozott, 2 úrasztali terítőt kassának, erdővényzet, sorolhatnánk a hegyaljai városokat. Hát sajnos a fedeles urasztali kannából 2 maradt meg, állítólag 6-ot adományoztak, annyit csináltatott, és annyit adományoztak. Na most Sárospatakon pedig ő egy jövőbelátó asszony volt. Tehát Lóránd Pitt Zsuzsanna nem csak a jelenbe élt, hanem valahogy előtte volt a jövő is. És a sok konfliktus a presbitériumoknak a megszervezéséből is adódott. És tulajdonképpen ebből kifolyólag ő már belelátott a 18. századba is, mert ugye a református egyháznál pápán alakult meg az első presbitérium, és a 17. század volt az, amikor ugye sorra alakultak a presbitériumok, de végül is a rendelet talán 1736-ban jött ki, hogy az egyházközségek kötelesek presbitériumot létrehozni. Ennek nagyon sok problémája volt, akadálya volt még Lóránd Pitt Zsuzsanna idejébe, és a férjével, a fiaival, a tervei mind azt mutatják, hogy fiai nem mentek külföldre tanulni, hanem egy érdekes dolog történt, tulajdonképpen külföldet hozták haza. Tehát Angliából kiinduló puritánizmus mozgalmait, embereit, eszméit, mind ugye piszkátortól kezdve ide telepítették. Tehát nagyon műveltek voltak a fiai. Ez ki is jött azzal, hogy nagyon szerették volna, ha Rákóczi Zsigmond európai látással is rendelkezzen, és rendelkezett. És hát a házasság is Falci Henriettával nem véletlenül volt, hanem ez is egy kitervelt dolog volt.
0: Az elmúlt percekben Bódi Szatil összeállítását hallhat.

0: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Aliz.
1: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
2: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről. Viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetemi életbe, részesülnek az élményből.
1: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
2: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy, és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
1: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
2: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
1: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
2: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanárúrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium-szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják. És ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégéjének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a Fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak, még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakálukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetembemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
2: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől, Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
1: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
2: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
1: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
2: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
1: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
2: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
0: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murashan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murashan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Sorin Grindeanunak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzaópest és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindeanu úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a csepp folyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio Castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anca Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak két nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és két boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett Opus Quadratum technikával

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murashan ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival

egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murechan a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murechan a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Sorin Grindeanu-nak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzaópesztet és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindeanu úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerinte a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a csepp folyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio Castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak két nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és két boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették.

0: a folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunk legújabb részében Karácsony Zsolt költővel, gyermekkori emlékeiről, hithez való útjáról, és arról, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé, Karácsony Zsolt költővel rádiónk munkatársa Pilbát Kincső beszélget. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a 3. verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el,

hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába, intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a mindennapjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz. Ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála telt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk.
Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket. Amen.

Kedves hallgatóink, hallhattuk Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3 terjedő versei alapján Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának tolmácsolásában. És milyen mély igazság hangzott el? Mindannyian hordozunk láthatatlan hátizsákokat a mindennapokban. Valljuk be őszintén, sokszor hiába tudjuk elméletben, hogy le kellene tennünk a terheinket, az emberi erőnk egyszerűen kevés hozzá, egyedül nem megy. Amikor a feszültség, a fáradtság vagy a bizonytalanság már a torkunkig él, nem elegendő csupán elhatározni, hogy mostantól könnyebb lesz. Olyan pillanatok ezek, amikor meg kell állnunk és ki kell mondanunk: Uram, én most itt rekedtem, elfogytam. Az előttünk álló ének az Ararat Worship kollektív előadásában pontosan ezt a lelki mozdulatot segíti megtenni. A címe így hangzik az éneknek: Szükségem van rád. Nem valami nagy teológiát vagy emberi erőködést hirdet, hanem azt az elemi rászorultságot, amivel a futó a célvonal előtt vagy a megfáradt vándor a forrásnál megáll.

Műsorunk folytatásában a Hitmozsák sorozatunk legújabb részében Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá. A Hitmozsák legújabb részében gyermekkori emlékeiről és a hithez vezető útjáról is arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. Karácsonyi Zsolt költővel rádiónk munkatársa Pilbát Kincső beszélget.

0: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől betévedtem egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott kézművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a mennykapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
0: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
1: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenléte. Ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
0: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
1: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig a 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
0: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
1: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy dallam, egy-egy szövegrészlet, mint a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Tehát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
0: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
1: A bibliai történetek számomra egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Újszövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ószövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
0: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
1: Nehéz kérdés, mert több is van. Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre, mindegyre rávilágít.
0: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
1: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólna. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.

Ha a hallottakra visszagondolunk, talán mindannyiunkban felvillanhatnak a saját gyermekkori emlékeink, azok a naívnak tűnő, mégis tiszta pillanatok, amikor először sejtettük meg odafönt a menny kapuját, vagy Isten közelségét. Karácsonyi Zsolt vallomása arra emlékeztet bennünket, hogy a hit nem egy tantárgy, amit az iskolapadban sajátítunk el, hanem egy egész életen át tartó megérkezés. Nem kell készen kapott sablonok szerint élnünk, az Úr a mindennapok apró morzsáin, egy-egy dallamon, életszituáción, vagy éppen a Szentírás történetein keresztül lép be a valóságunkba. Mindez odamutat, hogy Isten folyamatosan jelen van az életünkben. Kívánom, hogy a mai műsor percei segítsenek nekünk is letenni a nehéz terheket, és gyermeki bizalommal, nyitott szívvel tudjunk fordulni ő hozzá. Önök keresztény életrovatunkat hallották az elmúlt percekben. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk a következő alkalommal is. Addig is legyen áldásban és békességben gazdag szép napjuk. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murasán ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murasán a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murasán a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Szorin Grindjánónak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzaópeszetés polgármestere az Ager Pressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindányú úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio kastrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anca Timofán.

0: A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit Szerda déli magazin műsorunkban szeptember 23-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Fodor Ákos költő műfordítótól származik, és így szól. Az ember komédiája, mint halálig élni tanulni.

13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután adásunkat zenélő köntös komoly zenei rovatunkkal folytatjuk Nagy Ivolya szerkesztésében. 14 órakor ismét híreket mondok, majd ezután vers rovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig, ahogy megszokhatták, keresztény élet felekezet közé műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket Kolozsváron a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

0: Most a napáhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
1: A mai áhítat címe Csak kérdezd Istent. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. A 139. Zsoltár 10. verse. Ma Jenny Hawley, Észak-Karolinában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egészségügyi dolgozóként sokféle feladatom van a kórházban, a betegek ellátásában. Egyszer megkértek, hogy vegyem át egy kollégám munkáját, amíg ő szabadságon van. Az ő munkája valamennyire különbözött az enyémtől, és olyan feladatok elvégzését és döntéshozatalt igényelt, ami kényelmetlen volt számomra, és nem voltam benne magabiztos. Először nagyon szorongtam. Kételkedtem, hogy képes leszek-e egyáltalán elvégezni ezt az új feladatot. Aztán eszembe jutott a 139. Zsoltár 10. verse. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Elhatároztam, hogy leírom ezt az igét egy kis kártyára ezzel az üzenettel. Nem vagy egyedül, Isten veled van, és meg fog segíteni. Csak kérd Istent. A kártyát minden reggel a köpenyem zsebébe tettem. Mikor rám tört a szorongás, megérintettem a zsebem, hogy emlékezzek ezekre az igazságokra. Isten jelenléte csodálatos békességgel töltött el. Biztos voltam benne, hogy az Úr meg fogja adni a tudást és az erőforrásokat, melyekre szükségem van, hogy elvégezzem a munkát ebben az új szerepben. Isten vezetésével, erejével és támogatásával gondosan és magabiztosan tudtam végigcsinálni a megbízatást. Ez a stresszes időszak emlékeztetett arra, hogy az Úr vezet és felruház minden szükséges dologgal, ha kérem őt és bízom benne.

Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket jelenlétedre, különösen a stresszes időszakokban. Ámen. Milyen napi emlékeztetők segítenek éreznem Isten jelenlétét? Teszi fel a kérdést Jenny Holly, Észak-Karolinában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a stresszes munkakörben dolgozókért.

A mai napon szeptember 23-át írnak a naptárak, és természetesen ez a nap is bővölködik az eseményekben és évfordulókban. Ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

1865-ben Tarnaőrsön megszületett Orczy Emma bárónő, magyar származású, angol dráma és regényírónő, akinek leghíresebb műve a The Scarlet Pimpernel, a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1122-ben 5. Henrik német-római császár elismerte a Wormsi konkordátumban az egyházjogát arra, hogy a főpapokat az arra illetékes egyházi testületek válasszák meg. 1835-ben Portóban 33 éves korában meghalt Vincenzo Bellini, az olasz opera irodalom egyik kiemelkedő képviselője, akinek leggyakrabban játszott műve a Norma című opera. Ebből hallgatunk meg egy részletet.

1846-ban Johann Gottfried Galle csillagász Urbain Jean-Joseph Le Verrier precíz matematikai számításai segítségével felfedezte a Neptunusz bolygót. 1870-ben Cannes-ban meghalt Prosper Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Ebből is hallgassunk meg egy rövid részletet.

1872-ben megszületett Richter Gedeon gyógyszertáros, vegyész. 1872-ben ezen a napon létrejött Budapest. 1909-ben megszületett Móricz Virág író. 1913-ban megszületett dr. Tarics Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok. 1914-ben megszületett Csépe Imre költő író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. 1917-ben ezen a napon megszületett Németh Imre, olimpiai bajnok kalapácsvető, sportvezető. 1929-ben Göttingenben meghalt Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. 1930-ban megszületett Ray Charles, eredeti nevén Ray Charles Robinson, amerikai jazz, blues és pop énekes. I'm all packed up to go.

1932 óta ünnepeljük a Szaúd-Arábiai Köztársaság nemzeti ünnepét a mai napon. 1938-ban Hendersonban az Amerikai Egyesült Államokban megszületett Ben E. King énekes. 1939-ben Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. 1942-ben, szeptember 23-án megszületett Mecser Lajos atléta, sokszoros csúcstartó hosszú távfutó. 1949-ben megszületett Bruce Springsteen, amerikai énekes és gitáros.

1969-ben végrehajtották az első föld alatti atomrobbanást a Kínai Népköztársaságban. 1982-ben meghalt Dobóczi Imre Kossuth-díjas író, újságíró. 1882-ben meghalt Friedrich Wöhler, német kémikus. 1863-ban megszületett Mary Church Terrell, amerikai társadalom újító, aki a nők jogainak kiterjesztéséért és a feketék egyenjogúságáért küzdött, a National Association of Colored Women, azaz a színesbőrű nők nemzeti szervezete első elnöke volt 1896 és 1904 között.

1896-ban, Krisztiániában, Norvégiában meghalt Ivar Andreas Aasen norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. 1899-ben megszületett Louise Nevelson amerikai szobrász és festőművésznő, aki úttörő szerepet játszott a fából készült szobrok alkotásában. 1911-ben meghalt John Wesley Powell amerikai felfedező, geológus, nyelvész és néprajzkutató, a Grand Canyon feltárója. 1932-ben megszületett Bajnok Zsolt újságíró, szerkesztő. 1943-ban Madridban megszületett Julio Iglesias, spanyol énekes, a világ egyetlen gyémántlemezének tulajdonosa.

0: tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor.
1: 1965-ben az Ikarusz székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz. 1902-ben megszületett John George Maurer, román politikus, akadémikus. Ezek voltak a mai nap eseményei és évfordulói, a napkalendáriumát hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Kis Gáborral. Most névnaposainkat köszöntjük Janicskó Mihály Noémi segítségével.
1: Ma Tekla, Ila és Ilona névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Tekla női név a görög Theoklean rövidüléséből keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. Az Ila az Ilona magyar becenevéből önállósult. Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került. Az Ilona azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába, a 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn Ilo, azaz öröm szóra hasonlít. Ma tehát köszöntünk minden Tekla, Ila és Ilona nevű hallgatót. Isten áldását kérjük életükre, és természetesen köszöntjük mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

0: rendezvényajánló. Minden rendezvény egy helyen.
1: szeptember 23-án, azaz ma 18 órakor könyvbemutatót tartanak. Az Eme Jókai Napoka utca 2-4 szám alatti székházának előadó termében. A Kolozsvár Társaság rendezvényén a jelenleg Magyarországon élő Zoltzer János, sikeres média szakember, publicista, producer és rendező legutóbb kiadott könyvét mutatják be. A Világtitkok hibrid könyv 4 fejezetében szereplő történetek, a múlt század különleges híres és nagy eseményei, rejtélyei. Zoltzer János nem csak mesél a titkokról, hanem válaszol is a kérdésekre. Közben elgondolkoztat, kinek, minek higgyünk. Nem elégszik meg egy-egy konkrét titkok feltárásával, hanem rávilágít a tanulságokra is. Ne engedjük, hogy az álhírek, a hamis zászlós akciók, az összeesküvés elméletek, a tagadások hatalmukba kerítsenek. A rendezvényház igazdája Veres Enikő, a KT ügyvezető igazgatója.
0: Rendezvényajánlónkat hallották. Mert mi tudjuk, mi történik városunkban.
1: Most aktuális összeállításunk következik. Október 1-től 8. alkalommal várja a három fős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalui olvasójáték. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettem.
2: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
3: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai, kompetitív jellegű, extrakurrikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
2: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
3: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye 3. osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát 3-osokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a 2-osok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy 2., 3. és 3., 4. Minden korosztály osztálynál 2 kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg vékonyabb. No, de visszatérve erre 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. egyben 9., 12. diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8., ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy A nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtte egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az Olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek. Minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapat nevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést. És akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában. Egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb huncutságot elkövetni.
2: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak.
3: Persze, ez szeptember elején a Erdély Körfalu Olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász Mesék című kötetét és Győri Alíz Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a Mi iskolán kötetét. Itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hatházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hatházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alisz Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. Osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a Mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlékezés sorozat Kolozsváron is, ennek az aktualitása.

0: Számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom Visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti Irodalom Visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete. Úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
1: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
0: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmárnémetiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
2: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettem. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a Kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár, és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdeztem.
1: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a Kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre, és akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
1: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a Kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyveknél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett, melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
1: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
3: A könyves csoportban csak kizárólag a könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például, voltak ilyen kertiszettek, függő hinták például, tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombola jegyet, egy tombola jegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
3: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
3: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöccsének Csuka a Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
3: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, az nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
3: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, könyvtárakat, vagy mint mondtam, ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tájpe személy tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
3: A szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
3: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermek foglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
3: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Gábor Izabellával beszélgettem a Kéz a Kézben jótékonysági vásárról, melyet október 24-én szerveznek meg Kolozsváron. A következő percekben a Hanna Projekt zenél nekünk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatói szerda déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána a legkisebb hallgatóinkat várjuk mesekosár rovatunkkal, ezután pedig adásunkat a zenélők köntös műsorunkkal folytatjuk. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ortán az ENSZ ülésén az orosz-ukrán háború Romániát érintő következményeiről beszél. Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés. A számvevőszék szerint szinte vakon vezetik be a reformokat az oktatásban. Októberben indul a tömeges oltás a juhoknál. Az előrejelzések szerint ma felhős, esős időre kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrajnai háború Romániára és a térség biztonságára vonatkozó következményeiről beszél Nikus Ortán államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, jelentette be Vlad Ionescu, az elnöki hivatal államtanácsosa New Yorkban. A Digi 24 beszámolója szerint az ENSZ biztonsági tanácsa ma romániai idő szerint 18 órától vitatja meg az ukrajnai háború helyzetét. A béke és biztonság fenntartása Ukrajnában című tanácskozást Franciaország kezdeményezte, amely szeptemberben a biztonsági tanács soros elnöke. Vlad Ionescu az elnöki hivatal külpolitikai, stratégiai, partnerségi és határon túli románokért felelős államtanácsosa elmondta. Nikus Ortán felszólalásában ismerteti az ukrajnai konfliktus Romániára és a térségre gyakorolt közvetlen biztonsági következményeit. Sem az áfa, sem más adók és illetékek nem emelkednek a leendő Siegfried Murasán kormány alatt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus hangsúlyozta, a kormányprogramban az adóemelés teljességgel kizárt, sőt a parafiskális adók kivezetését és a munkát terhelő adók csökkentését tervezi a leendő koalíció. Az RMDSZ elnöke az Euronews Románia tegnap esti műsorában beszélt a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogram adóügyi vonatkozásairól. Határozottan cáfolta az esetleges áfa emelésről szóló feltételezéseket, számol be a news.ro. A Magyar Érdekvédelmi Szövetség vezetője kiemelte, hogy a készülő kormányprogram bizonyos parafiskális adók és illetékek teljes kivezetését is javasolni fogja. A középiskolai tantervet anélkül módosítják, hogy az Oktatási Minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányába hajtják végre. A középiskolai oktatás tantervi politikát a munkaerőpiac követelményeinek szisztematikus beépítése nélkül dolgozzák ki és frissítik. Ez a számvevőszék szerint korlátozza a diákok által megszerzett kompetenciák és a munkáltatók valós igényei közötti átfedést. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diákgenerációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítése használják fel. Számol be az EduPedu. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalosan tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közleménye szerint a terv megfelel a 2022/361-es számú uniós rendelet által előírt összes formai és tartalmi követelményének. Ez az EUVET európai szakértőivel folytatott előzetes egyeztetések és ajánlások eredménye. Ezért jóváhagyottnak tekintendő. Gyakorlati végrehajtásához nincs szükség az Európai Bizottság szavazására vagy formális jóváhagyására. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős, borongós, esős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez a Szecsel Pressz hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó

és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók. Szabadság.

0: Erdélyi közéleti napilap.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk a három szám alatt.
5: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Almát szemetér. Kárpátaljai magyar népmese. Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia, szép, derék ember volt. Ott volt a kora, hogy megnősítsék. Édesapám, ne házasítsatok, mondta a fiú az apjának, mert azt veszem el, akit szeretek. Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jányhoz, csúnya jányhoz, gazdaghoz, szegényhe. Nem kellett neki senki. Eljött az ősz, ő maga mondta akkor az édesapjának. No, édesapám, én már most megyek házasodni. Jól van, fiam, mondta az apja. Mennyi pénz kell, mennyi garast adjak? Nem kell nekem semmi, csak 2 szekér alma, meg a legfiatalabb szolgád, mondta a fiú. De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat. Az édesapa belenyugodott. A fiú a 2 szekér almához még egy üres szekeret is kért. Azzal elköszönt az édesapjától. Az édesapja jó szívvel elbocsátotta, de veres zsebkendőjével a könnyeit törülte. A fiú keresztül ment 7 falu határán. A 7. falu végén megállott. A piac közepén elkezdte árulni az almáját ilyen szókkal. Almát szemétér, almát szemétér! Szaladtak a gazdag jányok. Hozták a sok szemetet kosárokkal. Az ajaki legény mindet jól megnézte, egy sem volt még eddig kedvére való. Már az üres szekere szeméttel félig volt, a fél szekér alma elfogyott. Ment tovább, elérte a 8. falut, ott is így szavakkal kínálta almáját. Almát szemétér, almát szemétér! Jöttek a jányok, ismét hozták a szemetet. Az alma elfogyott, a szemét megszaporodott. Esteledett befele. Nem akarta, hogy ott töltse az éjszakát, tovább indult. Megint kiabálta. Almát szemétér, almát szemétér! Elfogyott az alma. Csak a másik szekérnek az aljába volt még egy szép piros alma. A legszebb valamennyi közt. Látja a fiú, hogy a fél sötétségben egy szégyenlős kislány jön. Egy pici kosárral, de alig volt szemét a kosarába. Látja, hogy megáll, és nem jön közelebb. A legény végül megszólította. Gyere közelebb, ne szégyeld, hogy kevés a szemeted, ezt keresem én. A kislány odament, félmaroknyi szemétjét kiöntötte. A legszebb almát kapta érte, és a legény szívét. Elhajtottak a jány szüleihez, nátfedeles kis házikójukba. Mindenütt tisztaság volt. Bocskoros öreg jött a fiú elibe. A legény a szívére ölelte, s a kisjányt megnyerte. Másnap reggel a fiú szekérre pakolta a jány kis szegénységét, s hazavitte menyasszonyát a szülői házba, Ajakra. Az ipája szívesen fogadta. 3 napos mennyegzőt tartottak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Zenélő köntös, komoly zenei műsorunk következik Nagy Ibolya szerkesztésében. Még egy faragott székely kapura felfigyel mindenki, aki elmegy mellette. A népdalra, mint szellemi alkotásra, mint a kultúra láthatatlan székely kapujára. Külön fel kell hívni a figyelmet. Ezt a szándékot tükrözi a mai zenélő köntös azáltal, hogy a kapuk sorozat Orbán Balást is megidéző befejező részében a Székely kapuhoz Kodály Zoltán Székely fonó című színpadi művét társítja.
1: Zenélő köntös
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Hungarikum Bizottság 2023-ban született döntése Hungarikumnak nyilvánította a székelyföldi porták jellegzetes és hagyományos bejáratát, a székelykaput. Az előterjesztést a Kovászna megyei értéktár tette meg, annak a dokumentációnak az alapján, amelyet dr. Szőcsné Gazda Enikő, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója és muzeológusa állított össze. A mai zenélőköntösben a székelykapukkal, a népi építészet és faragó művészet remek műveivel ismerkedünk meg, Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának részletei között. Előbb néhány szót a daljátékról. A Székelyfonó Kodály Zoltán második színpadi műve, voltaképpen népdalok és népballadák feldolgozásának füzére. Nagy részüket ő maga gyűjtötte, de felhasznált a nagy elődnek Vikár Bélának az anyagából is. Kodály úgy gondolta, hogy a magyar népdalt az élettel szerves egységben kell megmutatni a városiaknak, ezért gondolt egy színpadi változatra, amelyben a cselekménybe ágyazott dalok, a jelmezek és díszletek fokozásával közelebb tudják hozni a népdalt a közönséghez. Előbb egy kisebb színházban próbálkozott kísérleti jelleggel, majd a sikeresnek bizonyult produkciót kibővítette. Az általunk ismert székelyfonó ősbemutatója 1932. április 24-én volt a Magyar Állami Operaházban. Mi az Erkel Színház 1982. december 18-ai előadásának felvételéből hallgatunk meg részleteket, amelyen a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Ferencsik János vezényli. A székelyfonó népdalai a következő történetre vannak felfűzve. A kérőt csendőrök üldözik, így hát búcsút vesz kedvesétől és elbújdosik. A fonó lassanként benépesül, és a falusiak dallal, tánccal, tréfás játékokkal próbálják felvidítani a bánatos háziasszonyt. A jókedv tetőpontján feltárul az ajtó, és amikor megjelennek a csendőrök a láncra vert kérővel, valósággal megfagy a levegő a fonóban. A gazdag legény ilyetében elrejtőzik, de az egyik öregasszony észreveszi és leleplezi. Ő a bűnös, nem pedig a kérő. A csendőrök mindkét legényt magukkal viszik, a fonó kiürül. Amikor viradni kezd, a távolból behallatszik a legények és lányok vidám nótája. A fonó újra megtelik, megjelenik a szabadon bocsátott kérő is, és boldogan öleli magához szerelmesét. Az ártatlan kiszabadulását és a bűnös megbüntetését egy emberként ünnepli az egész falu.

A Székelyfonó nyitódalát Melis György előadásában hallottuk. Eredetijét Kászon Impéren gyűjtötte Kodály Zoltán 1912-ben. Vegyük szemügyre azt a képzeletbeli kaput, amelyen kilépve a kérő elindult. A székelykapunak két bejárata van, egy kisebb a gyalogosoknak, és egy hatalmas a szekereknek, állatoknak. A kis és nagy kapu felett egyetlen közös zsindellyel fedett tető húzódik, a tető alatti részen kis nyílásokat alakítottak ki a galamboknak. A kapura felvésték az építtetőgazda és felesége nevét, valamint az évszámot. Gyakran olvashatunk rajta vendégváró feliratokat is. Régen úgy tartották, hogy a székelykapu a gazda büszkesége, minél díszesebb és nagyobb volt, annál tehetősebb, tiszteletre méltóbb gazda lakott a portán. A székelykapuk faragott mintái a néphit szerint nem csupán díszek voltak, hanem megvédték a portát a rontástól és a gonosz szellemektől. Titkos nyelvük megmutatta a székelyember világképét, hitét és a természethez való viszonyát.

Felsőboldogfalván 1903-ban gyűjtötte Vikár Béla a Kitrákocs mesét, amelynek kodályi feldolgozását Jablonkai Éva előadásában hallottuk. Lássuk most, hogy a székelykapun hol vannak a faragott minták. Leggyakrabban a kapukeret vastag tartó oszlopaira, vagyis a kapu konyhfájára, és a felső sarkokat tartó háromszög alakú részekre, vagyis hónajkötésekre kerültek faragások. A kaput faragó mesterek szigorúan ügyeltek arra, hogy a minták szimmetrikusak legyenek, mert a székelyember szemében a rend és az egyensúly jelentette a biztonságot. Ismerjük meg a legfontosabb motívumokat és jelentésüket. Az isteni gondviselést, a fényt és a meleget a nap jelképezte. Megvédte a portát a sötétségtől és a gonosztól. A hold az idő múlását, a megújulást és az éjszakai védelmet szimbolizálta. Legtöbbször növekvő vagy csökkenő kifli alakban faragták ki. Az életfát vagy világfát cserépből vagy kehelyből kinövő ágas-bogas faként ábrázolták. A földi világ és a mennyország összeköttetését jelentette, ugyanakkor a család folytonosságát, nemzedékek egymás utánját is. A székely motívumok királynője a tulipán, a szerelem jelképe. Formája a női testet mintázza, jelképezi a termékenységet és magát az életet is. A rozetta, ami egy kör alakú geometrikus virágminta, a tökéletességet és a tisztaságot mutatta. A lélek szimbólumait az állatok alkották, helyük a kapu legtetején volt. A galambdúcban vagy galambúkban a valódi vagy a faragott galambok a békét, a tiszta lelket és a családi hűséget jelképezték. A motívumokat régen ki is festették, növényekből és ásványokból kinyert festékkel. A piros volt a vér, az élet, a tűz és az öröm színe, védett a rontás ellen. A kék az égbolt, a végtelenség és a szabadság jelképe volt, a zöld pedig a természet, a tavasz, a remény és a megújulás színének számított. A székelyfonó következő részletének dallamát Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán.

Most pedig a székelykapuk történetével lapozzunk bele. A feljegyzések és rajzok alapján a legeslegelső galambúgós székelykapu Maros megyében Mikházán épült fel 1673-ban, és egy ferences kolostor bejáratát díszítette. A legrégebbről megmaradt székelykapu 1733-ban készült, és Dálnokon állt, ma már Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum bejáratánál lehet megcsodálni. A kapufaragó mesterek egyik legfontosabb központja mai napig az udvarhely széki Zetelaka, a székelykapuk fővárosának pedig a Székely udvarhely melletti Máré falvát tartják. A faluban több mint 200 székelykapu áll magánporták előtt, közülük 25 hivatalosan is védett műemlék. A legnagyobb szabadtéri székelykapu múzeum a Székely udvarhely melletti Szejkefürdőn található. A környékről megmentett, több száz éves mesterművekből teljes székelykapu sétányt alakította ki azon az úton, amely az Orbán Áron által alkotott Orbán Balázs emlékéhez vezet. Életművének jelentőségét felmérve megértjük, miért nevezték őt a legnagyobb székelynek. 1829 és 1890 közt élt, a 48-as forradalom a görögországi Athénben érte, és mire szabad csapatot szervezve hazaért volna, a forradalmat már leverték. Csak 1859-ben térhetett vissza, amikor is elkezdte gyalogosan, szekérrel és lóháton bejárni Erdély hegyes-völgyes vidékeit és településeit. Sorra vett minden emlékművet, templomot, kastélyt, egyházi és világi kincseket, feljegyzett mindent, ami említésre méltó. Leírta a népszokásokat és regélyeket, megörökítette a népviseleteket, saját kezűleg készített vázlatok és a Londonban vásárolt fényképezőgéppel készített fényképek alapján. Próbáljuk meg elképzelni, milyen megerültető lehetett a gyenge testalkata miatt csontbárónak csúfolt Orbán Balázsnak, hogy a súlyos fényképezőgép mellett még a sötét kamrához szolgáló sátrat, a vegyszeres üvegeket, a lemezeket és az állványt is cipelje. Így született meg élete legnagyobb műve, a Székelyföld leírása, amelyet 6 kötetben adtak ki 1868 és 1873 között, és amely mind a mai napig a legátfogóbb és legnépszerűbb Erdélyt bemutató gyűjtés. Ma a teljes mű elérhető digitális formában, ingyen a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Rozsus István szólaltatta meg a székelyfonú gazdag legényét, a dallamot pedig ugyancsak Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán. A Székelyföld leírásában Orbán Balázs kereken 520 falut és várost ismertet, 80 bárrumot, soknak az alaprajzát is közli, templomokat százával, barlangokat, forrásokat, ezen kívül bemutat, illetve ábrázol 110 régi harangot és 24 kelyhet. Én lakán lerajzolta azt a rovásírásos szemöldökfát, amely bizonyítja, hogy Erdélyben még a 17. században is használták a régi székely rovásírást.

Vászonújfaluban gyűjtöttek odáj a Rossz feleség balladáját, amelyet Jablunkai Éva adott elő. Orbán Balázs végrendeletében meghagyta, hogy Szejkefürdőn a saját földjében temessék el. Azzal, hogy nem egy zárt családi kriptát, hanem a székelyek által látogatható szejkefürdői domboldalt választotta nyughelyéül, sírját a székely nép közös emlékhelyévé tette. Orbán Balázs pontosan meghatározta, hogy vagyonának jövedelmeit mire kell fordítani a székelység javára. Szejkefürdőt és a szombatfalvi házát, telkét bátyafiának hagyta azzal, hogy évi 400 forintot tehetséges, szegény diákok megsegítésére kötelesek fordítani. Tövisi birtokát és egyéb ingatlanjait az Erdélyi Közművelődési Egyletre hagyta, hogy, idézem, azt bölcs belátása szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlására. 1978-ban Sütő András az emlékmű felé még csak 5 kapun haladt át, azokat az élet és halál kapuinak nevezve. A kapusor ma 17 székely kapuból áll. A sor legtetején, a sír előterében áll az a székely kapu, amelyet maga Orbán Balázs állítatott halála előtt 2 évvel, és amely egykor arany és kék színekkel volt díszítve.

0: A székelyfonó befejező részének szemelvényével véget ért a kapuk sorozatát lezáró székelykapuknak szentelt zenélőköntös. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit szerda déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, majd ezek után versrovatunkat sugározzuk. Az óra utolsó részében pedig keresztjén élet műsorunkat közvetítjük, melyet Szecsödi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ ülésén az orosz-ukrán háború Romániát érintő következményeiről beszél. Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés. A számvevőszék szerint szinte vakon vezetik be a reformokat az oktatásban. Októberben indul a tömeges oltás a juhoknál. Az előrejelzések szerint ma felhős, esős időre kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrajnai háború Romániára és a térség biztonságára vonatkozó következményeiről beszél ma Nikus Ordán államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, jelentette be Vlad Ionescu, az elnöki hivatal államtanácsosa New Yorkban. A Digi 24 beszámolója szerint az ENSZ biztonsági tanácsa ma romániai idő szerint 18 órától vitatja meg az ukrajnai háború helyzetét. A béke és biztonság fenntartása Ukrajnában című tanácskozást Franciaország kezdeményezte, amely szeptemberben a biztonsági tanács soros elnöke. Vlad Ionescu az elnöki hivatal külpolitikai, stratégiai, partnerségi és határon túli románokért felelős államtanácsosa elmondta. Nikus Ordán felszólalásában ismerteti az ukrajnai konfliktus Romániára és a térségre gyakorolt közvetlen biztonsági következményeit. Sem az áfa, sem más adók és illetékek nem emelkednek a leendő Siegfried Murasán kormány alatt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A politikus hangsúlyozta, a kormányprogramban az adóemelés teljességgel kizárt, sőt a parafiskális adók kivezetését és a munkát terhelő adók csökkentését tervezi a leendő koalíció. Az RMDS elnöke az Euronews Románia tegnap esti műsorában beszélt a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogram adóügyi vonatkozásairól. Határozottan cáfolta az esetleges áfa emelésről szóló feltételezéseket, számol be a news.ro. A Magyar Érdekvédelmi Szövetség vezetője kiemelte, hogy a készülő kormányprogram bizonyos parafiskális adók és illetékek teljes kivezetését is javasolni fogja. A középiskolai tantervet anélkül módosítják, hogy az Oktatási Minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányába hajtják végre. A középiskolai oktatás tantervi politikát a munkaerőpiac követelményeinek szisztematikus beépítése nélkül dolgozzák ki és frissítik. Ez a számvevőszék szerint korlátozza a diákok által megszerzett kompetenciák és a munkáltatók valós igényei közötti átfedést. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diákgenerációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítése használják fel. Számol be az EduPedu. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalosan tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közleménye szerint a terv megfelel a 2022/361-es számú uniós rendelet által előírt összes formai és tartalmi követelményének. Ez az EUVET európai szakértőivel folytatott előzetes egyeztetések és ajánlások eredménye. Ezért jóváhagyottnak tekintendő. Gyakorlati végrehajtásához nincs szükség az Európai Bizottság szavazására vagy formális jóváhagyására. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős, borongós, esős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatása.

0: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
2: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
1: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Versrovatunk következik, melyben ma Reményik Sándor, Ha számba vette című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszámva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. És mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe. A léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

0: A következő percekben keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gelő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet cím könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, biztosan gondolkodtunk már azon, hogyha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek. Egyikünknek sem okozott boldogságot a tiltás, a megdorgálás, a korlátozás. Igazságtalannak éreztük. Felnőtt fejjel viszont már értjük biztosan. A megengedés az nem mindig szeretet. Van, hogy csak elhanyagolást jelent. A példabeszélő úgy mondja ezt, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket, ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély,
megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést: Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból máshonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Mert Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelemben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által közelebb kerüljünk hozzád. Formáld a jellemünket, kérünk, hogy a viharok után az igazság és a te mély békességed gyümölcse teremhessen meg a mi életünkben. Jézus Krisztusért.

Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária.

Gyökösi Endre, mi az üzenet? Találkoztam Istennel. Második fejezet. Ábrahám története. Ábrahám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben és mégis Istenre figyelünk. Isten országában nincs nyugdíjkorhatár. Isten ígéje, amely által megszólít bennünket, megvan írva Mózes első könyve 12. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szent helyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Eddig a felolvasott íge. Ha Bábel tornya építése után tovább olvassuk a Bibliát, úgy tűnik, mintha az emberiség lassan elfelejtette volna Jahve nevét, mintha az egy és örök, igaz Isten nélkül folytatná tovább az életét. De mégsem. A 12. résszel az emberiség életében új fejezet kezdődik. Ismét az Úr kezdi újra, mint egykor Noéval, most Abrámmal. Ismét egyetlen egy emberrel kezd új fejezetet az üdv történetben. Egy emberrel és emberrel. Nagybetűvel írva egy, és dőlt betűkkel, emberrel. Mert ez Isten stílusa. Mégpedig olyan emberrel kezd valami egészen újat, aki nem is valami szellemi óriás. Olyan emberrel, akiről később kiderül, hogy nem is különlegesen hősi típus, inkább szereti elkerülni az élet nehézségeit és buktatóit. Ha kell, szívesen jár mellék útakon. Így Abrám története tulajdonképpen elejétől végig Isten irányító, vezető kegyelmének története. Abrám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben
és mégis Istenre figyelünk. Abrámról sokáig az volt a hiedelem, hogy egyszerű, nomád ember volt, aki hol itt, hol ott ütötte fel sátrát, és úgy vonult ide-oda nyájaival. Azzá lett, de nem az volt, s ezt a 19. század ásatásai hozták napfényre. Kiásták ugyanis a sumérek, a káldeusok városát, úrvárosát, nem messze az Eufrátesztől a Perzsa öböl közelében, ahonnan Abrám elindult. Úrvárosát bibliai szövegben Háránnak mondják. Kiderült, hogy a világ egyik legnagyobb kultúrcentrumát találták meg, amely virágkorát Krisztus előtt 3000-től 2000-ig élte, és körülbelül 3000 éven át befolyásolta az emberiség bölcsőjének történetét, hiszen már Krisztus előtt 6000-ben város volt. Az ásatások megállapították, hogy hozzávetőleg 100 000 lakósa lehetett, akik az akkori egész világgal kereskedelmet folytattak. Gazdagok és igen kulturáltak voltak. 10-20 szobás házakat ástak ki, minden elképzelhető komforttal, még a mellékhelyiségek is be voltak építve a házba, és nem egy épület több emeletes volt. Természetesen vízvezeték is volt, és csatornázás. Gyönyörű faragásokat, vázákat és mozaikokat is találtak, és magasfokú matematikai és csillagászati műveltség bizonyítékait. Hallatlan komplikált öntöző művekkel tették termékenyé a környéket, és mivel nappal azon a vidéken igen meleg volt, a csöndes éjek holdját, Nannart imádták. Óriási zikkurat, azaz földhegy csúcsáról figyelték útját. Az első tehát, amit meg kell állapítanunk Abrámról, hogy a világ akkori kultúrcentrumából származott. Nem valami tudatlan, történelem előtti félvad, nomád pásztorember volt, hanem az akkori kultúra csúcsáról lépett le a puszták felé, hogy vállalja a bolyongó nomádok sorsát. Miért éppen Abrámot hívta el az Úr, hogy új fejezetet kezdjen vele az üdv és világtörténelemben? Megvallom, már teológus koromban felmerült bennem ez a kérdés. Azt is megvallom, máig sem fejtettem meg a titkot. De nálam okosabb és hívőbb emberek sem. Miért éppen Abrám, aki mai szóval még rossz káder is, hiszen apja, Táré, még a holdimádók közé tartozik? Ugyanígy feltehetnénk a kérdést, miért éppen Mária lett Jézus anyja? Miért Simonból lett Péter? Miért Saulból, a keresztény gyilkosból Pál apostol? És folytathatnám, miért téged szólított meg egyszer családodból, és lettél hívővé, míg a többiek talán nem azok? Miért a te szíveden kopogtatott, és nem másén, nem a férjedén vagy gyermekedén? Ez mindig és örökké Isten titka marad. Isten szeretetének örök titka. Ő így akarta. Csak azt tudjuk, ha Isten valakinek szól, annak mozdulnia kell. Így mozgósította egyszer úrvárosában, úrvárosából Abrámot. Szólt neki. Vajon milyen más kifejezést is használhatnék erre? Szólt neki, menj el földedről. Lehetetlen szinte,
hogy közben ne gondoljunk az Úr későbbi mozgosító szavaira: gyere és kövess engem, vagy evezz a mélyre. Egy öreg, tapasztalt hívőtől egyszer azt kérdezte valaki: hogyan lehet, bátyám, hogy fiatal koromban egyetlen egyszer szólt hozzám Isten világosan és félreérthetetlenül egy csöndes órán az ígén keresztül, és azóta sem, azóta hallgat. Szenvedek a némasága miatt. Az öreg hívő azt válaszolta: azt hiszem, azért nem hallod a hangját, mert akkor nem tetted meg azt, amire indított, amit kért. A kérdezőnek könnyes lett a szeme, és csak annyit mondott: valóban, így történt. Ezért nincs is áldás az életemen. Abrám megkapja a parancsot, és mellé az ígéretet: ha engedelmeskedik, Isten áldás csatornává teszi. Ami újra és újra elgondolkoztat, és mindig fel is kavar Abrám engedelmességével kapcsolatban, az az ő szótlan engedelmessége. Nem olvasunk semmi lelkendezésről, sem panaszról, hogy: de Uram, ebből a gyönyörű fővárosból menjek el most? Nem is mondott pontosan hova, csak azt, hogy majd menet közben megmutatod. Milyen megrendítően egyszerű és tömör ez a sor. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Nem látja a közbeeső állomásokat, csak a végcélt. Tette olyan, mint a vízhang a hangra. Milyen jól és tömören foglalja össze a zsidó levél írója a 11. rész 8. versében a hit által való engedelmességnek ezt a mozdulatát. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Egy nagy igehirdető mondta: az a baja a mi hitünknek, hogy olyan, mint a hibásan nyomtatott papírpénz. Az egyik fele üresen maradt, az volna az engedelmességünk. Ezért érvénytelen a hitünk is. Abrámnak érvényes a hite, mert engedelmeskedik a hangnak. A másik, ami eddig sosem tűnt fel, csak most deresedő fejjel, hogy Abrám 75 éves, amikor engedelmeskedik, amikor valami vadonat újra és hallatlan nehézre vállalkozik. Akaratlanul arra kellett gondolnom, hogy jelenleg éppen 75 év a lelkészi, végső nyugdíjkorhatár, amikor nyugdíjba kell mennie az ennyi idős, egészséges lelkésznek is. Isten nem a nyugdíjintézetek szemével nézi az embert. Ezért hadd mondjam a mai üzenetet, az örömhírt: sosem késő. Ne mondd azt, hogy lekéstél, ne mondd azt, hogy már öreg vagy. Ne mondd azt, hogyha elmulasztottam fiatal koromban, hogy kezdjem most vén fejjel. Ahogy Isten egykor egy vén emberrel, Abrámmal kezdett teljesen újat, így ül le egyszer az Isten fia, Jézus, egy vén emberrel, Nikodémussal beszélgetni az újjászületésről. A szőlőmunkások példázatában pedig azt mondja, hogy az utolsó órában munkába állóknak is annyit ad, mint akik kezdettől fogva dolgoztak. Máté evangéliuma 20. részének 1-16. Terjedő versei.
Egy szeretve, tisztelt professzorom, Ábrahám korúan, tehát emberi mérték szerint már nyugdíjban kezdte el az Új Szövetség fordítását és hozzá a kommentárok írását. Íme befejezte, hamarosan már nyomtatják is, ő pedig már a 8. X-en túl él. Nem mondta, hogy késő. Nem mondta, hogy mit kezdjen már egy öreg ember. Az volt a belső, felső parancsa, csináld, és csinálta. Egyik körzetlátogatónk a 8. X-en túl kért tőlem körzetet. Szolgálni szeretnék, mondta. Mi egy kicsit szabadkoztunk, de ő ragaszkodott a vállalt körzetéhez, és ma körzetének a nagyapja. Meghatva várják mindenütt, hogy fehér hajával és öreg bölcs szívével bekopogjon hozzájuk, meghallgassa panaszaikat, és az ígével megvigasztalja őket. Isten országában nincsen nyugdíjkorhatár. Azt fel sem tudjuk mérni, mit jelentett Abrám idejében mindent otthagyni? Városát, nemzetét, törzsét, nyelvét. Ha ma is gyökértelennek érzi magát egy-egy disszidált ember kint a nagyvilágban, mennyivel inkább annak érezhette magát akkor Abrám? A nagyvilág mindennek kiszolgáltatott vándora lett. Minden domb mögül ellenség leselkedhetett rá. Minden folyó átkelő helyén a halál leselkedett rá és azokra, akik követték. Egyetlen fix pontja maradt vándorlásában az Úr, aki azt ígérte neki, majd megmutatom neked az ígéret földjét. Első és egyszeri fölkerekedését számtalan és új felkerekedésnek kellett követnie. Minden ilyen felkerekedés új és új 100 és 1000 kilométert jelentett ismeretlen, úttalan utakon. Minden nap újra kellett kezdenie az engedelmességét. Gyakran mondogatom, a kereszténységet naponként kell újra kezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra előről kell kezdenünk. Valahogy úgy, mint minden hívők atya, Abrám tette, akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog, hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut célegyenest előre, vezetés alatt. Ma is ez az Istenre néző ember stílusa, vándorol, és nem csavarog az életben. Fut célegyenest, és nem pedig futkároz fejvesztetten. Mert Ura és célja van. Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan. Vándorolsz, vagy csavarogsz? Futsz, vagy futkározol? Ne felejtsd a mai örömhírt, sosem késő. Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes, biztos vándorlást, Isten ihletése és útmutatása alatt. Az öreg testtel is lehet futni, kapkodó futkározás helyett, hogy egyszer te is, én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott, és amint az megvan írva a Timóteushoz írt 2. levél, 4. részének 7. és 8. verseiben a következőképpen. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre
eltétetett nekem az igazság koronája. Befejezésül még csak annyit, mit csinált idegenben vándorlás közben Abrám? A 7. és 9. versekben kétszer is azt olvassuk, oltárt épített az Úrnak, tehát hirdette az Úr nevét. Talán tetszetősebb volna, ha azt olvasnánk, vitte az akkori világ egyik kultúrcentrumának, Úrvárosának kultúráját és civilizációját, megtanította a nomádokat a náluk használatos öntözőművek készítésére, a csillagok ismeretére, amelyben igen jártasok voltak a kaldeusok. De nem ezt olvassuk, mert nem ezt bízta rá az Úr, hanem azt, hogy míg vándorol, míg él, míg egyet dobban a szíve, míg célhoz nem ér, hirdesse az ő nevét. Különös, de igaz. A 19. század végéig nem is igen tudták, hogy volt és hol volt Úrvárosa. Nagy szemét dombok alól ásták ki. De Isten neve él. Úrvárosáról is azért tudunk sok mindent, és nem kis mértékben azért is érdekel bennünket, mert onnan indult el Abrám, aki a hit által engedelmeskedett, és elindult oltárokat építeni és hirdetni az Úr nevét. Szabad még egy utolsó kérdéssel befejeznem ezt a fejezetet? Te mit csinálsz, amíg vándorolsz? Ezt csak azért merem kérdezni, mert tőlem is ezt kérdezte az ígén keresztül a gazdám.

A Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Lassan szárt a téli műsorunk, a végéhez érkezett, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket is. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely Fodor Ákos költő műfordítótól származik, és így szól. Az ember komédiája, mint halálig élni tanulni. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: kénység,
1: egészségpolitika istenség,
0: pénzre konvertált betegség,
1: környezetpolitika istenség,
0: katasztrofális reménység,
1: biztonságpolitika istenség.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ortán az ENSZ ülésén az orosz-ukrán háború Romániát érintő következményeiről beszél. Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés. A számvevőszék szerint szinte vakon vezetik be a reformokat az oktatásban. Októberben indul a tömeges oltás a juhoknál. Az előrejelzések szerint ma felhős, esős időre kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrajnai háború Romániára és a térség biztonságára vonatkozó következményeiről beszél Nikus Ortán államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, jelentette be Vlad Ionescu, az elnöki hivatal államtanácsosa New Yorkban. A Digi 24 beszámolója szerint az ENSZ biztonsági tanácsa ma romániai idő szerint 18 órától vitatja meg az ukrajnai háború helyzetét. A béke és biztonság fenntartása Ukrajnában című tanácskozást Franciaország kezdeményezte, amely szeptemberben a biztonsági tanács soros elnöke. Vlad Ionescu az elnöki hivatal külpolitikai, stratégiai, partnerségi és határon túli románokért felelős államtanácsosa elmondta. Nikus Ortán felszólalásában ismerteti az ukrajnai konfliktus Romániára és a térségre gyakorolt közvetlen biztonsági következményeit. Sem az áfa, sem más adók és illetékek nem emelkednek a leendő Siegfried Murasán kormány alatt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. A politikus hangsúlyozta, a kormányprogramban az adóemelés teljességgel kizárt, sőt a parafiskális adók kivezetését és a munkát terhelő adók csökkentését tervezi a leendő koalíció. Az RMDS elnöke az Euronews Románia tegnap esti műsorában beszélt a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogram adóügyi vonatkozásairól. Határozottan cáfolta az esetleges áfa emelésről szóló feltételezéseket. Számol be a news.ro. A Magyar Érdekvédelmi Szövetség vezetője kiemelte, hogy a készülő kormányprogram bizonyos parafiskális adók és illetékek teljes kivezetését is javasolni fogja. A középiskolai tantervet anélkül módosítják, hogy az Oktatási Minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányába hajtják végre. A középiskolai oktatás tantervi politikát a munkaerőpiac követelményeinek szisztematikus beépítése nélkül dolgozzák ki és frissítik. Ez a számvevőszék szerint korlátozza a diákok által megszerzett kompetenciák és a munkáltatók valós igényei közötti átfedést. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diágenerációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítése használják fel. Számol be az EduPedu. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalosan tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közleménye szerint a terv megfelel a 2022/361-es számú uniós rendelet által előírt összes formai és tartalmi követelményének. Ez az EUVET európai szakértőivel folytatott előzetes egyeztetések és ajánlások eredménye. Ezért jóváhagyottnak tekintendő. Gyakorlati végrehajtásához nincs szükség az Európai Bizottság szavazására vagy formális jóváhagyására. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős, borongós, esős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Szövetség.
7: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai

0: szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátai Szövetség.
1: Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség frissen beiktatott lelkipásztora.
2: Lelkes családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe.
1: A pszichiátriai élményektől a zajzenéig a mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron.
3: Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet és a megosztása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
4: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
0: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai

0: Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millennium Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve a távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk azt lehet mondani, hogy a kárpátai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövetel, mert időközben lejárt a mandátuma Grezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent, mint egy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor örökségdíjas honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgymond két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gazetában dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült találni, összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonéd Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktor, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, amely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres miskei futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekme Éva, aki annak idején, 90-es években, múlt században, neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatuk révén erősítsék ezt a mozgalmat.
1: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyi előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
0: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a maga a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így össze, mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú, központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása, tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
0: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is!
3: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták.
4: A hügefám, virágok nem nyílnak, szőlőhegyek.

0: Az anyország. Egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vallja Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség lelkipásztora, akit szeptember elején iktattak be hivatalába. Lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el mostani gyülekezetéhez. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
2: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe, viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban is ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd egy belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói leányegyházközség is tartozott a, mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az ózdi gyülekezethez is.
1: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
2: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem. És nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
1: Ossa-Jóvárkonyban akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
2: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, de hát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelembe. És nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumban. Édesapám első szolgálati helye a segédlelkiszi év után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd egyre is követtem édesapámat, nem közvetlenül. Tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
1: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
2: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának. Mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szórvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
1: Hogyan került ide Putnokra, a putnoki gyülekezethez? Miként jött? Ide.
2: Én 2023-tól a Nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a Nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztora. pásztort helyezett át, de megmaradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám-e a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
1: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
2: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az Leányegyház községe a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és ige hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy, nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
1: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
2: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
1: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
2: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, de a kabát lesz rámadva. És Esperes úr átadja a templomkulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek, a gondnokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal, áldással zárunk.
1: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
2: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 3 fiam és 2 kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
1: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
2: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
1: Mekkora a gyülekezet?
2: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy hárommal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
1: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
2: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a Biblia órákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről beszélgetünk, a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra minden remény szerint, hogy a középiskolákba is nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelkitöltést.
1: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
2: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma. Most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az öröméneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
1: Demeterné Kepec Mónikával, a putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek, hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
3: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogás közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztor nő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
1: Hogyan került ide, tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
3: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünkbe lopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
1: Említett, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
3: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
4: Speres úr!
3: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból. A városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
0: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.
5: Gyönyörülő és irgalmas az Úr! Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Erdély. A pszichiátriai élményektől a zajzenéig. A mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron, amelyen Bodoki Halmen Zsolt személyes megélését tárta a közönség elé. A személyes találkozást megelőzően a közönség a grafikákból, naplójegyzetekből és versekből összeállított kiállítással hangolódhatott az estémájára. Az alkotások, naplójegyzetek többsége a pszichiátriai tartózkodás alatt készültek, ahol Zsoltot depresszióval kezelték. A következő percekben a performance előadásról és a mentális egészségről beszélgetünk Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előadás pszichológus szakértőjével, a riporter Janicskó Mihály Noémi.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Krisztina pszichoterapeutát és Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadót.
2: Köszönöm, hogy meghívtam.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: És a Noise Silence előadás kapcsán beszélgettünk, amin azt hiszem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy két előadás, nem feltétlenül előadásnak nevezitek, két alkalom, két performance már meg is volt, egy magyar nyelvű és egy román nyelvű, és mielőtt az előadásról beszélgetnénk, akkor röviden egy picit arról kérdeznélek titeket, hogy milyen érzésekkel jöttetek ki az első két alkalom után?
2: Egyfajta fáradtsággal, vagy kimerültséggel, az... Az biztos, közben hálával is, meg erővel. Emlékszem, hogy az első előadásról úgy jöttem ki, hogy nagyon erősnek éreztem magam, meg így éreztem azt a bátorítást, meg hálát, amit a közönség szemében is látok.
3: Számomra a meghatódás a legfontosabb, így ismerek elég sok mindent ebből a történetből, és izgultam, hogy milyen lesz ennyi ember előtt elmondani, és úgy megható hallani mindig, még akkor is, hogyha ismerem, vagy ismerek sok mindent belőle. Megható az, ahogyan az emberek befogadták. És persze ott van a fáradtság is, meg minden, de hogy ez a legfontosabb, ez a meghatódás, ez egyfajta ilyen közösségérzés, élmény.
1: Gondolom ez ahhoz is hozzájárul, hogy azért korlátoztátok, hogy hányan jöhetnek be, 40 férőhelyes egy-egy ilyen alkalom. De akkor egy kicsit térjünk vissza most a legelejére. Egy picit, Zsolt, mesélsz arról, hogy hogyan is született meg az előadás ötlete, illetve hát a jegyzetek, amiket felhasználsz, meg a zenei ötletek, azok eleve céltudatosan készültek, vagy fokozatosan alakult ki ebből egy ilyen művészeti alkotás?
2: A naplójegyzeteket, a naplókat 2019-ben írtam, és akkor volt egy ilyen ötletem, vagy gondolatom, hogy valamit kezdjek ezzel az élménnyel, amiből kiindul, vagy ami alibit ad az előadásnak, viszont teljesen más formában képzeltem el. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy teljesen célzott volt ez, hogy akkortól idáig, hogy mi hogy fog alakulni. Nagyon fontossá vált számomra ez a viszonyunk a mentális egészséghez, azt hiszem, és ebben egy eszköz tudott lenni mind a zene, mind pedig a szövegek, amiket felhasználtam.
1: Hogyan indult az, hogy naplót kezdtél írni?
2: 10 évesen kezdtem naplót írni, valamikor rég, nem feltétlenül emlékszem, hogy miért és hogy. Aztán így időszakosan visszatért az életembe. Egy segítség volt a zárt osztályon, tehát a beutalás alatt tényleg egy nagyon nagy segítség volt az, hogy van mivel foglalkozzak, és azóta pedig napjainkban így mindennapos részévé vált az életemnek. Egy ilyen öntámogató mankó, vagy valami hasonló cselekvés.
1: Számodra ez a terápia része, vagy igazából egy ilyen önkifejezés, vagy számodra úgy egyébként is fontos az, hogy ilyen módon is visszatekints a napodra, eseményekre, élményekre?
2: Mondhatni, hogy a terápia része egy eszköz, amivel meg tudom hallgatni magam. Uh-huh. Nem feltétlenül a terápiás folyamatunkban jött fel ez eszközként, hanem így visszabumerángozott az életembe, de mindenképp nagyon nagy segítség az, hogy oda tudjak figyelni magamra.
1: Hogyan épül fel ez a performance? Ugyanis, ha jól tudom, akkor két része van, kicsit hamarabb jöhetnek a látogatók, a nézők, a befogadók. ugyanis van egy kiállítás része, és ugye is utána kezdődik maga a performance, amikor gondolom, hogy mesélsz is, olvasol is, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami elmondható.
2: Elmesélhette, hogy milyen?
3: Elmesélhettem, igazából több része van. Hát van ez a rész, amit említettél, hogy a látogatók megnézhetik a kiállítást, elolvashatják a verseket, tölthetnek körülbelül egy órát ezekkel a dolgokkal. És aztán van egy olyan rész, amikor Zsolt elmesél valamit a történetéből, arról, hogy ki volt ő, milyen volt az élete néhány évvel ezelőtt, amikor a depresszióval küzdött. És aztán elmondja azt is, hogy miért van itt, miért szeretné elmondani ezt a történetet, miért hívott engem oda. És akkor következik egy párbeszéd köztünk, elmondja a saját szempontjából, elmesél dolgokat a terápiás folyamatról is, azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak voltak ebben, és erre tudok én is reflektálni, nem csak egy egyéni történet keretében, hanem olyan tényezők vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen mindannyiunkra tartoznak, vagy mindannyiunk számára fontosak abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk jól, vagy kevésbé jól. És ezt követően jön a zene, egy noise zene koncert, ami egyben egy pszichológiai rugalmasság gyakorlat is. Tehát arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy egy nyitott kíváncsisággal igyekezzenek részt venni, megfigyelni mindazokat a tapasztalatokat, amelyek bennük felmerülnek közben. Igyekezzenek nem elítélni a saját tapasztalataikat, vagy a zenei hangokat, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, hanem hogy ezen túlmenően, ezzel a kíváncsisággal próbáljanak teret teremteni bármilyen tapasztalatnak, gondolat, érzés, érzet, kép, emlék, bármi, ami bennük felmerül, akár egy bizonyos távolságból, tehát miközben tudatosítják, hogy ők azok, akik megfigyelhetik mindazt, ami bennük van, és hogy bizonyos értelemben nem azonosak azzal, amit megfigyelnek. És akkor ezt követően van egy ilyen hármas, kiscsoportos beszélgetés, rövid megosztás abból a célból, hogy ez az együtt legyen tényleg együtt, hogy egy kicsit aki szeretné, engedjen be másokat is a saját világába, illetve tudjon betekintést nyerni a többiek világába, élményvilágába. Aztán ezt követően van egy ilyen közös rész, amikor visszatérünk mindannyian a terembe, a nagyobb fénybe, a tapasztalatainkkal, és hogyha megfelelő, akkor megosztunk ebből dolgokat. Az este például megható volt egy nagyon sokat mondó csend, amit együtt meg tudtunk hallgatni, és ezzel lezárult.
1: Mi volt, Zsolt, az, ami átlendített, hogy ezt így megoszd a idézőjelesen nagy közönséggel is, mert hogy azért szerintem nem könnyű egy ennyire személyes, illetve nehéz, vagy én úgy érzékelem, hogy egy nehéz történetről másoknak is beszélni, vagy másokat is ennyire beengedni az életedbe.
2: Én nem tudnám rátenni az ujjam arra, hogy pontosan mi volt, de hát szerintem fontos számomra az, hogy ne maradjak egyedül ezzel a történettel, vagy ne. Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat, vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
1: Nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, de én sokszor azt tapasztalom, hogy amikor depresszióról beszélnek, akkor sokan csak legyintenek, hogy kicsit nem tudom, elfáradt, vagy nincs kedve. Mit tapasztaltatok a közönségben, hogy lehetette érezni, hogy ők milyen hozzáállással érkeztek? Inkább azok az emberek jöttek, akik már eleve nyitottak, eleve foglalkoznak hasonló témákkal, vagy voltak olyanok is, akik szintén, hát úgy nem tudom, hogy is mondjam, kicsit szkeptikusan állnak a mentális betegségekhez.
3: Szerintem igen, valószínűleg, hogy elsősorban azok az emberek jöttek el, akiket amúgy érdekel, és akik azért nem éppen így viszonyulnak. Én azt láttam, vagy azt hallottam, hogy nagyon sok személy részéről jött egy olyan visszajelzés, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy ami tulajdonképpen inkább történik, az, hogy még mindig elég sok előítélettel viszonyulunk, többek között ez, de másfajta előítéletekkel is, mint például az, hogy van ez a stigma, hogy valami nincs rendben a személlyel, hogyha mentális problémákkal küzdik, nem csak depresszióval, nem? Hát, hogy van valami, ami ők és mi, akikkel ilyesmi nem történhet meg, nem? És hogy akkor az emberek tényleg szükségét érzik annak, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról, mert hogy igazából ezek az előítéletek abból születnek, és azt tartja fenn őket, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mik ezek a dolgok, nem? Tehát, hogy kell kommunikálni ezekről, tehát ezt hallottam az este is, a tegnap előtt is, hogy mennyire fontos, hogy végre beszélünk rólam nyíltan, és ez tényleg Zsoltnak köszönhetően egy nagyon bátor és nagy lelkű lépést tett meg azáltal, hogy elmondta ennyire nyíltan, ennyire őszintén a történetét, és ezáltal tulajdonképpen egy lehetőséget teremtett arra is, hogy többiek, más emberek is engedjék meg maguknak, hogy meglássanak magukban olyan dolgokat, amelyektől lehet, hogy szívesebben elfordultak volna, mert jó, hogy a történet egyedi maga, hogy mi történt, hogy alakult a kikinek az élete, de azért mindenkinek vannak olyan dolgai is az életben, amik nem feltétlenül könnyűek. Mindenkinek voltak időszakai, amikor talán egyedül érezte magát, vagy nem tudta, hogy az, amit gondol, vagy amit érez, az mennyire úgymond van rendben, vagy nincs rendben. Ez az egyik, és a másik, amit hallottam elég sokat, az, hogy nem tudjuk, nem vagyunk felkészülve rá, hogy reagáljunk akkor, amikor valaki megoszt valami ilyesmit magáról. Tehát nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki.
1: Zsolt, te mit tapasztaltál, hogy hogyan viszonyulnak az emberek akár a mentális betegségekhez, akár a depresszióhoz, vagy te, amikor nem tudom, hogy erről így mennyit beszéltél a szűkebb vagy tágabb környezetednek, hogy akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
2: Van ez a stigmatizálás, vagy van ez a nehéz viszonyulás hozzá. Nem biztos, hogy feltétlenül a mindennapos beszélgetéseink része. Az előadás óta pedig, legalábbis az én életemben nyilvánvalóan gyakrabban tematizálódik, és egyfajta nyitottság, meg tegnap például az előadás után erről beszélgettünk egy kisebb csoportban, és olyan volt, mintha egy ilyen, nem tudom, nagyon mindennapos beszélgetésünk lenne arról, hogy épp milyen az idő. Tehát, hogy ez egy jó élmény.
1: Most egy ilyen elég erős váltással még egy picit visszatérnék az előadásra. Ugye itt Kolozsváron kívül terveztek, mégsem Sziszentgyörgyön is ilyen performanszokat, estéket.
2: Egyelőre egyet tervezünk, de még nem pontos, hogy mikor történne meg.
1: Köszönöm szépen, és hát akkor nyitott közönséget kívánok nektek. És sok sikert a továbbiakban, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen egy ilyen nyitott közönség ellátogatna hozzátok.
2: Köszi szépen.
3: Köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Énekeljük Isten dicsőségére a 160-as számú énekünket. A 160-as számú ének így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.

Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részének első 16 verséből a következőképpen. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután felment, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A kegyelem

Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljátok meg testvéreim Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Adjunk hálát Istennek a bűnbocsánat kegyelméért, énekelve a 475-ös számú énekünknek mindhárom versét. A 475-ös számú énekünk így kezdődik: Új szívet adj, Uram, én nekem.

Imádkozzunk. Hódolattal állunk meg szent színed előtt, csodálatos királyunk, és magasztalunk téged énekszóval, keresünk téged az imádság szavával, és kutatjuk akaratodat az ige által. Hálát adunk neked azért, hogy a lelkesedésnek a szívünkben szunnyadó lángját felébresztetted ma is bennünk, és meghívtál minket a veled való közösségbe. Urunk, a mindennapjaink harcai közül sok terhet cipelve érkezünk most hozzád, és nem vágyik a lelkünk egyébre, mint arra, hogy lelki táplálékkal megelégítsünk,

élve tovább indulhasson azon az úton, amelyet kijelöltél számára. Szeretnénk, Urunk, hogyha a sok megpróbáltatás között átérezhetnénk azt, amit Te a hegyi beszédben mondasz, hogy boldogok azok, akik a Te utadon járnak, és így tapasztalnak meg minden nehézséget az életük során. Munkáld bennünk ezt a felismerést, Urunk, és kérünk, kapcsolj össze bennünket mindazokkal, akik most neked szentelik ezt az órát, és kereső szívük epekedve várja azt, hogy szólj hozzájuk. Álljanak most egy templomban, vagy otthon üljenek a rádiókészülékek mellett. Nyisd meg a fülünket és a szívünket, hogy készségesen befogadjuk az előkészített üzenetet, és a mindennapjainkban teremjük annak gyümölcseit. Áld meg, kérünk, igét hirdetését és hallgatását, Isten tiszteletünk minden mozzanatát, hogy az emberi igyekezetünk, mint őszinte hálóáldozatnak a füstje szálljon a Te oltárod elé. Így kérünk, Szent Háromság Isten, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Gyülekezetünk kicsinyei és gyermekei az igehirdetés előtt az ének alatt átvonulhatnak a gyülekezeti teremben tartott gyermekfoglalkozásra. Mi pedig, kedves testvéreim, hangolódjunk és készüljünk az igehirdetésre a 162-es számú énekünk eléneklésével. A 162-es számú énekünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.

Isten hozzánk szóló igéjét olvasom, Ézsaiás proféta könyve 51. részének első 3 verséből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten Ézsaiás proféta könyve 51. részének elsőtől 3. terjedő verseiben, jöjjetek, hallgassátok figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltár ének. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltár ének. Kedves testvéreim, talán a mai viszonyok között egyre több embernek a kérdése az, hogy lehet-e még öröm ott, ahol szomorúság van, lehet-e békesség ott, ahol most háborúság dúl, lehet-e élet ott, ahol megszaporodott a gyász, és lehet-e bőség és elégedettség ott, ahol az emberek egyre többet aggodalmaskodnak amiatt, hogy hogyan teremtsék meg a hétköznapi egzisztenciájukat. Múlt századnak a költői fogalmazták meg ezt, és itt szabadon szeretném József Attilát parafrazálni, hogy helyreállhat-e mindaz, ami összetörött és elveszett. Mindig a történelem folyamán feltették maguknak az emberek ezt a kérdést. Talán azért kérdezzük egyre gyakrabban ezt, mert könnyebben tudunk kapcsolódni azokhoz a helyzetekhez, amikor ez fordítva történik. Könnyebb nekünk azokkal a helyzetekkel azonosulni, amikor az élet halálba fordul át, amikor az öröm gyászba és szomorúságba fordul át, amikor a hosszú évszázadokon keresztül megőrzött béke háborúságba fordul át. De a mai ige szakasz azt az üzenetet tárja elénk, és arra hívlak benneteket, hogy ezt az üzenetet próbáljuk ezen az istentiszteleten a magunkévá tenni, hogy mindez fordítva is lehetséges, és igenis Isten azt mondja, hogy válhat bizony a gyász életté, a szomorúság boldogsággá, és ennek mintájára nagyon sok az életünkben negatívan megélt dolog, pozitív dologgá annak tükrében, amit Isten mond. Izrael népének, akiknek Ézsaiás próféta hirdette az igét több évezreddel ezelőtt, nehéz volt befogadni azt az örömüzenetet, azt az evangéliumot, ami az imént felolvasott sorokban áll. Elsősorban azért volt nehéz, mert nagyon sok negatív átéléssel küzdöttek. Összetörtek voltak, a reménytelenségnek az állapota uralkodott el rajtuk, és olyankor, amikor ez történik, tudjuk ezt a saját életünkből is, hogy amikor reménytelennek érezzük a helyzetet, vagy boldogtalannak, kilátástalannak érzünk egy helyzetet, olyankor elsötétednek a gondolataink és az érzelmeink. És nagyon nehéz az olyan embert megszólítani, aki ebben a helyzetben van. Isten tudja ezt. Tudja, hogy Izrael népe milyen nehéz helyzetben van, erről egy kicsit később fogok beszélni. És éppen ezért már az ige szakasz elején azt mondja, hogy hallgassatok rám. Figyeljetek rám, mondja háromszor az 51. fejezetben Ézsaiás próféta, azaz figyeljetek arra, amit Isten rajtam keresztül akar üzenni, mert tudom, hogy nehéz helyzetben vagytok, és csak akkor válik megemészthetővé az igei üzenet, csak akkor válik befogadhatóvá az, amit Isten üzen, hogyha figyeltek rám, hogyha megnyitjátok a fületeket és megnyitjátok a szíveteket, azelőtt az akarat előtt, amit Isten rajtam keresztül közvetít, mondja Ézsaiás próféta.
Jól tudja ezt a próféta. Jól tudja, hogy az összetört és reménytelen állapotban az ember számára csak is akkor, az ember szívébe csak is akkor érkezik meg a vigasztaló isteni üzenet, hogyha figyelmes, hogyha hallgat Istenre és keresi őt. Miért van nehéz helyzetben Izrael, és miért olyan töredelmes az a sors, amire jutottak? Akkor, amikor Ézsaiás próféta, illetve Isten Ézsaiás prófétán keresztül ezeket a szavakat mondja és jelenti ki, Izrael népe már 70 éve a babiloni fogságban van. Deportálásban vannak. Ők és a gyermekeik is idegen világban, idegen kultúrában, távol az otthonuktól, távol az otthon maradt szeretteiktől, maroknyi embertől, távol mindattól, amit több évtizeden keresztül elértek és felépítettek. Egy megtört, egy megroppant gerincű népet látunk itt ebben az igében, akik amikor visszagondolnak arra, hogy honnan kerültek ebbe a helyzetbe, amikor visszagondolnak arra a dicsőséges Jeruzsálemre, amelyben egykor éltek, akkor nagyon-nagyon elszomorodnak. Mert kénytelennek lelki szemeik előtt megeleveníteni azt a helyzetet, amit otthon hagytak, mégpedig azt, hogy Jeruzsálem romokban hever. Semmi sincs már ott abból a dicsőséges múltból, amit egykor felépítettek. 70 év telt el azóta, hogy a babiloniaknak a serege letarolta Jeruzsálemet, és deportálta Izraelnek a népét. És talán felteszik magukban a kérdést ezek az emberek, hogy hol volt Isten ekkor? Miért nem cselekedett? Hol volt az az Isten, aki azt ígérte nekünk, hogy ott fog lakozni velünk a Szentvárosban, hogy ott találkozhatunk vele a megígért helyen, abban a templomban, amit őseink építettek fel? Felteszik maguknak ezt a kérdést, de a végkövetkeztetésük mégis az, hogy Jeruzsálemben semmi sincs, amiért egyébként megérné visszatérni. Minden élettelen, minden kopár és minden romokban hever. Egy távoli időről van szó, főleg számunkra, akik most itt 2026. szeptemberében ülünk a templompadban. Egy távoli tragédiáról van szó, egy távoli történelmi tragédiáról, ami több évezreddel ezelőtt zajlott le. És sokszor azt érezzük, hogy az ilyen távoli történelmi tragédiákkal nem tudunk azonosulni. Hiszen mi nem vagyunk számüzetésben, nem vagyunk deportálásban. A mi templomunk itt áll, és áll még 12 Kolozsvár szerte, és össze tudunk gyűlni itt azért, hogy találkozzunk Istennel. A történelmi tragédiák azonban számunkra is ismerősek, és vannak olyanok, amik nem is olyan távoliak tőlünk, testvéreim. Elég csak, hogyha csak a múlt századnak az eseményeire gondolunk, amelyek annyira megviselték népünknek és nemzetünknek a sorsát, és egyházunknak, felekezetünknek a sorsát. Hiszen ilyen történelmi tragédia, a babiloni fogsághoz hasonló tragédia történt akkor, amikor a trianoni diktátum nyomán szétszakították az országunkat. Ilyen történelmi tragédia volt a múlt század közepén, illetve első felében a holokauszt. Ilyen történelmi tragédiát élhettek át sokan közületek is, testvéreim, akik itt a padokban ültök, amikor 1989-ben bekövetkezett itt is a nagy fordulat. A történelmi tragédiák tehát ismerősek számunkra, még akkor is, hogyha nem a babiloni fogság az, amit közelebbről meg tudunk ismerni. És tudjuk azt a történelmi tragédiákról, hogy ezek traumatikusan beleégnek a közösségekbe és az emberekbe. És ezek a traumák generációról generációra tovább öröklődnek. Így volt ez Izrael népének a helyzetében és az esetében is. Hiszen már 70 év telt el az ő megkurcoltatásuk óta, generációk estek ki, újabb gyermekek születtek, de mégis mindenki tudta, hogy van egy távoli Jeruzsálem, van egy egykori ideális állapot, ami kívánatos lenne a jelenben is. Most nagy történelmi tragédiákról beszéltem, testvéreim, de vannak az ember életében személyes tragédiák is, amelyek azokban a közösségekben következnek be, amelyekben az ember a hétköznapjait éli. Gondoljunk csak a családunkra. Hányan éltük át már a gyásznak a tragédiáját és a fájdalmát? Ez is elszakítást jelent. Nem valamitől, hanem valakitől, akihez ragaszkodtunk és akit szerettünk.
De hány és hány családban következnek be olyan szétszakadások, mint amelyek Izrael népének az életében? Amikor egy gyermek úgy dönt, hogy hátat fordít a szüleinek. Amikor egy házastárs dönt úgy, hogy új életet kezd, mert nem tud kiteljesedni a házasságában. Kapcsolatok szakadnak meg. Olyan történeteknek a fonala szakad meg, amelyek egykor szépek voltak, és egyszer csak hirtelen véget érni látszanak. Nem csak nagy történelmi tragédiák vannak tehát, hanem vannak egészen személyes, emberi tragédiák is azokban a közösségekben, amelyekben élünk. És ilyenkor ugyanaz a teher nehezedik az embernek a szívére, ugyanaz az árnyék szövi be az embernek a szívét, mint ami egykor Izrael népének az életét. Olyankor, amikor bekövetkezik egy-egy ilyen fájdalmas szakadás az életünkben, mi is csak romokat, kopár földet és összedöntött helyeket látunk magunk előtt. Ebben a tehetetlen és a reménytelen helyzetben visszacsatlakozva most az igéhez, amelyben Izrael népe a babiloni fogságban volt, megszólal Isten Ézsaiás prófétán keresztül, és örömhírt közvetít és üzen az ő népének. Azt mondja, hogyha sűríteni akarjuk az ézsaiási igerész, felolvasott igerész mondani valóját, hogy nem fog örökké tartani a nyomorúság. Nem fog kiterjedni végtelen időkig az az állapot, kedves gyermekeim, kedves népem, mondja Isten, amelyben most vagytok. Mert én az Úr kész vagyok újat elrendelni, és újat kezdeni azoknak az életében, akik megszomorodottak, akik gyászban vannak, akik fájdalmakat éltek át, és csak romokat és pusztaságot látnak maguk előtt. Én kész vagyok újat kezdeni a ti életetekben, akik már 70 éve távol vagytok az otthonotokban. És ezt mondja Isten ma is, én kész vagyok újat kezdeni a te életedben, aki valamilyen személyes, lelki, szellemi tragédiát éltél át. De vajon ki tudja ezt elhinni? El tudja-e hinni ezt Izraelnek a népe, akik már 7 évtizede távol vannak az otthonuktól, és teljesen reménytelen a helyzetük. El tudjuk-e vajon hinni mi, ma élő emberek, akik már olyan sok törést tapasztaltunk meg az életünkben, hogy szinte hihetetlennek tűnik az, hogy Isten valami újat tud kínálni, valami szépet, valami kedvezőt az életünkben. Ki tudja ezt befogadni? Hogyan lehet befogadni ezt az ószövetségi evangéliumot, ezt az örömüzenetet? Három dolgot szeretnék elétek tárni, amelyek az ige nyomán rávilágítanak arra, hogy hogyan tudunk megnyílni az ige üzenete előtt, és hogyan tud egészen személyessé válni az az üzenet a mi életünkben is, hogy akármilyen rossz és negatív dolog történjék, Isten újat akar kezdeni az életünkben. Az első dolgot azt úgy fogalmaztam meg, hogy Isten azokat szólítja meg, és csak azokat szólítja meg, akik keresik őt. Másokhoz nem jut el Istennek a szava. Keresni kell Istent azért, hogy valami újat, valami megújított, valami örömteljeset mondjon. És ez kiderül az igéből is, hiszen azt olvassuk az első versben, hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Ebben a tragikus helyzetben Izrael népében, noha ugyanazt élik át az emberek, mégis mindenki másként éli át. Vannak olyan emberek, akik azt mondták, vagy voltak olyan emberek, de vannak ma is olyan emberek, akik azt mondják, hogy ha Isten ezt megengedte, akkor valójában nem létezik Isten. Hátat fordítok neki, megtagadom az ő létezését, megtagadom azt, hogy ő képes valami újat teremteni, hiszen már engedte, hogy a rossz megtörténjék. Voltak akkor is, és vannak ma is ilyen emberek. Aztán van egy másik kategória is. Olyan emberek, akik azt mondták, és azt mondják ma is, hogy igen, volt egy dicsőséges múlt. Voltak szép idők, voltak jó idők, de ezek mind a múltban voltak. Nem hisszük el azt, hogy Isten ma is képes cselekedni, ma is elevenen be tud avatkozni a mi életünkbe, és valamilyen sorsfordító dolgot tud végrehajtani. Tehát vannak olyan emberek, akik eltemetik Istent, vannak és voltak olyan emberek, akik a múltba zárják Istent, de mindig voltak, és mindig vannak olyan emberek, és hiszem rólatok testvéreim, hogy ti ilyen emberek vagytok, akik most itt ültök,
akik keresik Istent. Ahhoz, hogy Istennek az üzenete eljusson a szívünkig, és megváltoztasson valamit az életünkben, arra van szükség, hogy keressük Istent. Azok Izrael népe közül, Izrael népének azok a tagjai, akikről ezt írja az ige, nehéz dolgokat éltek át, mint a sorstársaik, de mindenki másképp van jelen a szenvedésben, és Isten csak azokat tudja megszólítani, akik keresik őt. Hallgass rám, és keress engem. Ez az első versnek a sűrített üzenete. Aztán a második dolog az, hogy azokat, akik hallgatnak Istenre és keresi Istent, Isten megszólítja, mond nekik valamit. És az, hogy mit mond, az igében így hangzik: bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Annak az embernek az életét, aki keresi Istent, aki nyitott arra, hogy befogadja Istennek az üzenetét, annak az embernek az életét Isten olyanná teszi, mint az Éden. Amit az idők hajnalán teremtett meg az első emberpárnak, azért, hogy az első emberpár örüljön neki, kihasználja az ott adott lehetőségeket, és boldogan élhessen benne. Kedves testvéreim, kedves testvérem, akinek most a szíve talán kopár, akinek a múltja romokban hever, aki nem tudod elképzelni, hogy van lehetőség a jobbra, a szebbre, az újra, hidd el azt, hogyha keresed Istent, akkor Isten olyanná teszi a te kopár szívedet, mint az Édent. Az Édent, ahol lüktető élet van, ahol virágzás van, ahol megújulás van, ahol csodálatos dolgok történnek. Aki keresi Istent, annak Isten megadja ezt az ajándékot. Azt mondja Isten, hogy a romoknak és a pusztulásnak a helyén valami új fog megszületni. A Bibliát jól ismerő ember talán most azt kérdezi magától, hogy miért nem őszinte Isten. Hiszen mi, akik jól ismerjük a választott népnek a történetét, tudjuk azt, hogy nem következett be azonnal a megújulás. Sőt, izzadságos és fáradtságos munkába került az, amíg végre felépülhetett a jeruzsálemi templom, amíg végre Izraelnek a népe visszatérhetett a fogságból. De Istennek nem az a célja, kedves testvéreim, hogy leírja az addig vezető utat. Az az ember életéből bontakozik ki. Isten ebben az igében azt kívánja, illetve a távlati célt kívánja megvilágítani. Elmondja Izrael népének, hogy lesz valamikor új. Megváltoztatom azt az aktuális, romlott és nehéz helyzetet, amiben vagytok. De először nektek kell megújulnatok belsőleg. Azt mondja Isten, bennem az örömképei vannak ott. A lüktető élet, a virágzó rét, a gazdagon termő kert, bennetek csak letarolt föld, sírás, gyász, kopárság és sivárság. Ahhoz, hogy újjáépüljön templomotok, hogy visszatérhessetek otthonotokba, hogy ismét bekövetkezzen és fennálljon a régi harmonikus helyzet, arra van szükség, hogy bennetek változzon meg valami. És erre hív minket is most Isten. Annak a folyamatnak a megkezdésére, hogy változzon meg bennünk valami. Hogy próbáljuk elvetni az életünkből azt, hogy folyamatosan csak a rosszat, a nehezet látjuk, és keressük Istennek az akaratát. Őszinte Isten. Nem tehetjük fel magunknak azt a kérdést, hogy miért nem őszinte, hiszen igaz, hogy nem világítja meg a megteendő útnak minden egyes állomását és lépését, de aztán jól tudjuk a választott nép történetéből, hogy bekövetkezett a nap több évtized múlva, amikor igenis felépült a templom, és amikor betölthette Jeruzsálemet ismét a boldog örvendezés. Ez a nap sosem jött volna el, hogyha az emberek belső megélései, azok a képek, amelyek egy ideig csak a romokról és a sivárságról szóltak, nem változtak volna át az Isten által felkínált élet képeivé. Az első dolog tehát ahhoz, hogy mi is át tudjuk élni az Éden örömét az életünkben, az az, hogy hallgassuk Istent és keressük őt. Mert Isten csak azokat szólítja meg, és megszólítja azokat, akik keresik őt, és az ő életükben változást akar végrehajtani.
A harmadik dolog, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjuk emészteni, és be tudjuk fogadni, és magunkévá tudjuk tenni Ézsaiás üzenetét, az az, hogy jövő sosem képzelhető el visszatekintés nélkül. Itt ebben az igében is arra hívja Ézsaiás próféta a népet, hogy emlékezzenek. Emlékezzenek arra, hogy a múltjukban nem csak fájdalmas események voltak, hanem voltak pozitív dolgok is. Voltak olyan dolgok, amiket Isten látszólag nem tudott volna megoldani, de mégis megoldotta, mert ő Isten. És erre vonatkozik a felolvasott igeszakaszban az a rész, amely így hangzik. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Talán még a Szentírást rendszeresen olvasó ember számára is idegen, megfoghatatlan képek ezek. De Isten gondoskodik arról, hogy az ember számára egyértelművé váljon, hogy mit is ért ő a kút ürege és a kőszikla alatt. Így folytatódik az ige. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Csak úgy következik be a váltás az ember életében, hogyha felismeri, hogy bizony Isten olyan Isten, aki a múltban is cselekedett, és végrehajtott olyan dolgokat, amikre ember nem képes. Miért kell visszagondolni Ábrahámra és Sárára? Azért, testvéreim, mert ők egy olyan ígéretnek a részeseivé váltak, ami emberileg látszólag lehetetlen volt. Hiszen jól tudjuk, hogy a Szentírásnak egy idős házas párjáról van szó, akiknek Isten a gyermekáldást csak öreg korukban adta meg. De megadta, sőt, a teljes Ószövetség története arról szól, hogy Ábrahámnak és Sárának a leszármazottaiból lett a választott nép. Ábrahámnak a magvát szaporította meg Isten úgy, mint az égen a csillagokat és a tengerparton a homokot. Két embernek a házasságából született meg Izraelnek a népe, ami az embernek lehetetlen, azaz Istennél lehetséges, testvéreim. És hogyha visszatekintünk személyes életünknek a múltjába, akkor minden bizonnyal találunk olyan eseményt, találunk olyan fordulatot, amikor azt hittük, hogy minden elveszett, hogy nincs remény, hogy nem fognak jóra változni a dolgok, de Isten mégis gondoskodott arról, hogy valami jó szülessen meg. Hogy úgy változzanak a dolgok, hogy ebből valami jó szülessen meg. Isten nem csak képes, hanem meg is akarja cselekedni az újat. Ennek bizonysága az, hogyha mi keressük őt, ő válaszol nekünk, ő elmondja, hogy lesz új jövő, talán nem világítja meg a lépéseket, de világossá teszi, hogy lesz változás. És nem csak képes erre, hanem meg is akarja ezt cselekedni. Ábrahámnak az életében nem azért következett be az, hogy utódot tudott nemzeni, és ebből lett Izrael népe, mert valamilyen különleges oknál fogva Isten egy pillanatban megszólította őt, hanem azért, mert ezt a megszólítást megelőzte Istennek a szövetség kötése. Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, és ezért maradt Isten hű ahhoz az ígérethez, amit Ábrahámnak adott. Hogyan vonatkozik ez a mi életünkre, testvéreim? Szövetséget kötötte velünk Isten. Igen, nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy Isten az új szövetség részeseivé tett mindannyiunkat Jézus Krisztus által, aki maga az új szövetségnek a megkötője és beteljesítője. Ezért ez a teljes Ézsaiás íge csak úgy nyer értelmet, csak úgy fog tudni vonatkozni a saját személyes életünkre, hogyha meglátjuk azt, hogy egyedül Krisztuson keresztül lehet Istent keresni, egyedül Jézus Krisztus szaván keresztül tud Isten minket megszólítani, és egyedül a Jézusba vetett hit által lehetséges az, hogy bekövetkezzen az életünkben a fordulat, amikor a rosszból jó lesz, valami jó lesz. Abban a Jézusban kell tehát hinnünk, arra a Jézusra kell rábíznunk az életünket, arra a Jézusra kell ráhagyatkoznunk, akiben velünk is megköttetett az isteni szövetség. Arra a Jézusra, aki érettünk meghalt a kereszten, azért, hogy nekünk előbb-utóbb az örök életben kiteljesedő örök boldogságot, jóságot
és mindenféle pozitív dolgot kínáljon. Hogyha az a kérdésetek, tehát kedves testvéreim, hogy képes-e Isten a ti életetekben is újat teremteni, akkor egyrészt azt kell mondanunk, hogy ezt az újat már felkínálta, sőt megtette, az új szövetségben, Jézus Krisztusban. De Isten ezt az újat újból és újból megújítja a mi életünkben. Ehhez a recept nem más, és itt ismét megismétlem, és zárom azzal a három ponttal, amit az imént mondottam. Ennek a feltétele az, hogy hallgassunk Istenre, és keressük őt szüntelen. A második feltétele az, hogy engedjük, hogy Isten megszólítson minket, nyissuk ki a szívünket az ő üzenete előtt, és fogadjuk el azt, hogy ő édent akar teremteni az életünkben. Harmadsorban pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten eddig is kegyelmesen bánt velünk, eddig is csodálatos ajándékokkal halmozott el minket, és ő hű maradt Krisztusban ígéretéhez, és azt a rosszat, amit a síralomvölgyben reánk bocsát, ahogyan a Heidelbergi K.T. mondja, a javunkra fordítja. Ő mindezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint a mi hűséges atyánk. Ámen. Imádkozzunk. Csodálatos örömhír, mennyei édes atyánk, hogy te gyökeres változást tudsz véghez vinni a megszomorodott, veszteséget átélt és elcsüggett ember szívében. Dicsérünk és dicsőítünk téged azért, hogy te ott, akkor és úgy segítesz rajtunk, ahol, amikor és ahogyan szükségünk van rá. Szerető atyánk, hálát adunk azért a tanításért, hogy te a pusztulásnak és a rombolásnak a helyén képes vagy a személyes életünkben is újat teremteni. Cselekedd meg ezt, kérünk, életünk minden olyan területén, ahol szükségünk van rá. Úr Jézus Krisztus, megnyitjuk magunkat az újat munkáló, helyreállító jelenléted és szavad előtt. Tedd velünk azt, amire önerőnkből képtelenek lennénk. Szűj újjá minket élő, beléd vetett reménységre. Szentlélek Isten, védj lakozást bennünk, eltévejedett és csüggedező népedben. Add, hogy őszinte keresői legyünk az isteni akaratnak. Cselekedd, hogy készek legyünk mindig a változásra, és soha ne feledkezzünk meg a te múltban is megmutatott örök hűségedről. Istenünk, köszönjük, hogy mindmáig megtartottál bennünket, és hogy megújítod velünk a szövetségedet nap mint nap. Kérünk, tarts közel magadhoz, és ne engedj eltávolodnunk tőled. Imádkozunk most a nincstelenekért és a szegényekért. Nélkülözésüket kérünk, fordítsd bőségre. Lépj közel áldott orvosként a betegekhez, és gyógyítsd őket. Vigasztald a gyászoló testvéreinket, és vezesd vissza magadhoz a bűn rabságába esteket, és azokat, akik valamilyen szenvedély láncai között hevernek. Az üldözöttek által óhajtott szabadulást add meg nekik, Urunk, és teremts békét ott, ahol háború van. Légy támasza a magányos árváknak és özvegyeknek, és társa azoknak, akik el vannak szigetelve a világtól. Végül pedig, Urunk, miután fele barátainkért könyörögtünk, a te kezedbe helyezzük egyéni és közösségi életünket, családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat és nemzetünket, és ezt a teljes teremtett világot. Kérünk, vedd gondviselő oltalmadba életünket, és kísér tovább életünk minden napján. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Ámen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal gyülekezetünk életét segítették az elmúlt időszakban. Megszomorodott szívvel emlékezünk Egyed Zoltán Sándor nyugalmazott testnevelő tanárra, akinek temetése kedden volt és 84 éves korában hunyt el, és szintén kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az egy hónapja eltemetett Bálint Lórándra, aki 64 éves korában halt meg Budapesten. Isten adjon vigasztalást és a megújulásba vetett reménységet a gyászolók számára. Következő heti alkalmainkról hirdetem, hogy jövő vasárnap délelőtt 10 órától és vasárnap délután 6 órától lesz Isten tisztelet. Szerdán este 6 órától bibliaórát tartunk, és szombaton 6 órától áhítatot. Pénteken 6 órától a 0-tól 7. osztályosokig terjedő korcsoportnak vallásórát tartunk, szombaton 5 órától sor kerül az első éves konfirmandusok felkészítő órájára, és szombaton 6 órától a másodéves konfirmandusokat is várjuk. Az ifjúsági bibliaórának az időpontja még egyeztetés alatt van, erre a már konfirmált gyermekeinket, fiataljainkat várjuk. Minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt az istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozást tartunk a gyülekezeti teremben, és szeretettel várjuk erre is a gyermekeket. Házasulandókat is hirdetünk, 2026. szeptember 27-én fogják Isten előtt is megerősíteni házassági szövetségüket Oltján Antonio Robert, ortodox, és Vince Orsolya, református testvéreink. Jövő vasárnap, szeptember 20-án sor kerül a gyülekezeti istentisztelet után a Fodor Nagy Éva műveinek szentelt emlékkiállításra, amelyre szintén szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre és készüljünk az áldásvételre a 459-es számú énekünknek az eléneklésével. A 459-es számú énekünket énekeljük, annak mindaz öt versét, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő.

áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül énekeljük a 427-es számú énekünk első versét. A 427-es számú ének így kezdődik, hogyha éltünk vándorútja, néha sötét völgybe tér, Jézus ott sem hagy magunkra.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ortán az ENSZ ülésén az orosz-ukrán háború Romániát érintő következményeiről beszél. Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés. A számvevőszék szerint szinte vakon vezetik be a reformokat az oktatásban. Októberben indul a tömeges oltás a juhoknál. Az előrejelzések szerint ma felhős, esős időre kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrajnai háború Romániára és a térség biztonságára vonatkozó következményeiről beszél ma Nikus Ortán államfő, az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, jelentette be Vlad Ionescu, az elnöki hivatal államtanácsosa New Yorkban. A Digi 24 beszámolója szerint az ENSZ biztonsági tanácsa ma romániai idő szerint 18 órától vitatja meg az ukrajnai háború helyzetét. A béke és biztonság fenntartása Ukrajnában című tanácskozást Franciaország kezdeményezte, amely szeptemberben a biztonsági tanács soros elnöke. Vlad Ionescu az elnöki hivatal külpolitikai, stratégiai, partnerségi és határon túli románokért felelős államtanácsosa elmondta. Nikus Ortán felszólalásában ismerteti az ukrajnai konfliktus Romániára és a térségre gyakorolt közvetlen biztonsági következményeit. Sem az áfa, sem más adók és illetékek nem emelkednek a leendő Siegfried Murasán kormány alatt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus hangsúlyozta, a kormányprogramban az adóemelés teljességgel kizárt, sőt a parafiskális adók kivezetését és a munkát terhelő adók csökkentését tervezi a leendő koalíció. Az RMDSZ elnöke az Euronews Románia tegnap esti műsorában beszélt a Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogram adóügyi vonatkozásairól. Határozottan cáfolta az esetleges áfa emelésről szóló feltételezéseket, számol be a news.ro. A Magyar Érdekvédelmi Szövetség vezetője kiemelte, hogy a készülő kormányprogram bizonyos parafiskális adók és illetékek teljes kivezetését is javasolni fogja. A középiskolai tantervet anélkül módosítják, hogy az Oktatási Minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányába hajtják végre. A középiskolai oktatás tantervi politikát a munkaerőpiac követelményeinek szisztematikus beépítése nélkül dolgozzák ki és frissítik. Ez a számvevőszék szerint korlátozza a diákok által megszerzett kompetenciák és a munkáltatók valós igényei közötti átfedést. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diákgenerációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítése használják fel. Számol be az EduPedu. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalosan tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közleménye szerint a terv megfelel a 2022/361-es számú uniós rendelet által előírt összes formai és tartalmi követelményének. Ez az EUVET európai szakértőivel folytatott előzetes egyeztetések és ajánlások eredménye. Ezért jóváhagyottnak tekintendő. Gyakorlati végrehajtásához nincs szükség az Európai Bizottság szavazására vagy formális jóváhagyására. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős, borongós, esős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 14 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve, 103. fejezet, 2. vers.

és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 5. fejezet, 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján szól hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, végül felgördül a függöny, s íme mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk az igét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Kevés ilyen vallomást lehet bárhol hallani, még kevésbé olvasni, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, én vagyok az első a bűnösök között. Pál apostol ezelőtt az igevers előtt egy hosszú lajstromát írja le a hibáknak és a hibáinak, amelyekre nézve Jézustól teljes bocsánatot nyert, és éppen ezért nem fél arról beszélni, hogy mi volt, mi jellemezte az életét. Vagyis nem csak arról volt és van meggyőződve, hogy minden hamisságot, hibát rá lehet nyugodtan olvasni, hanem arról is meg van győződve, hogy minden hamisság és bűne teljesen el van fedezve, mert Jézus Krisztus ezt mind elintézte. Mondja is, hogy ez az igaz beszéd is teljesen el lehet fogadni, nem kell benne kételkedni egy pillanatig sem, hogy éppen neki, aki a bűnösök között az első, Krisztus megkegyelmezett, természetes tehát, hogy mindenki másnak is megkegyelmezett Isten Jézus Krisztusban. Ki kell ebből a vallomásból azt emelni, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Vagyis Jézus földre küldésének, itteni szolgálatának, életének ez a célja, ez volt a célja, hogy a bűnösöket megtartsa. Jézus nem jött tehát céltalanul ide közénk, és nem úgy távozott, mint aki nem végezte el a feladatot. Ezért is igaz és teljes elfogadásra méltó, akkor is, hogyha elfog a kételkedés, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy óriási nagy a bűneink lajstroma, megbocsáthatatlan hibáknak a sora, hogy Jézust ne csúfoljam meg, hiszen kételkedésemmel tulajdonképpen ezt tenném, hogy ő nem végzett volna jó munkát ebben az életben, ott a keresztfán, hiszen hogyha ahhoz ragaszkodom, hogy nem biztos, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy túl nagyok ahhoz, hogy arra bocsátot kapjak, akkor tulajdonképpen Isten káromlóvá lettem, aki abban kételkedek, hogy Isten hiába küldte el Jézust, hiába küldte a keresztfára, hiába engedte megtörténni mindazt a méltatlanságot, ami vele megtörtént, mert hát ez nekem úgysem használ. Pál apostol tehát mondhatnánk így, hogy tüntetően áll a bűnösök sorában az első helyre, azért, hogy bátorítson mindenki mást is arra, hogy álljon csak oda nyugodtan a legbűnösebbek közé is, hiszen van ugye egy másik szándék is bennünk, hogy kicsinyeljük le a mi hibáinkat, és próbáljuk azt mondani, hogy hát ez nem is olyan nagy. Állj csak oda nyugodtan, hiszen minden hibára bocsánat van már régóta Krisztus által. Az első a bűnösök között lesz az első, aki kegyelmet nyer, teljes bocsánatot is. Ragaszkodjunk tehát ehhez az örömüzenethez, minden nap újra és újra ezzel gyógyítgassuk a felébredő lelkiismeretünket, hogy igenis hiszem és tudom, hogy Jézus tökéletes munkát végzett, és engem a bűnösök közül az elsőt kegyelmébe befogadott, és mindent, de mindent elfedezett. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, ezt az óriási, kimondhatatlan nagy ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért mindent, ami a mi életünkben rossz, a te szemed előtt, azt teljesen befedezted, áldott légy ezért a nagy ajándékért, és segíts, hogy ennek tudjunk minden nap örülni, és ezért életünket neked jobban oda szentelni. Amen.

0: Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első részének a 15. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, végül felgördül a függöny, és ime mindenki ott van című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.
1: Végül felgördül a függöny, és íme mindenki ott van. A mindenki üdvözülni fog mítosza. A 16 éves Samantha a következő bejelentésével hökkentette meg a vasárnapi iskolai csoportot. Én úgy gondolom, nem számít, hogy valaki keresztjén, vagy muzulmán, vagy buddhista. Mindenki a mennyországba igyekszik, csak más utat választott hozzá, ennyi az egész. Samantha talán nem is tudja, hogy milyen sokan értenének vele egyet. Persze, sokan nem állnak elő vele. Nem mondják ki. Mégis hajlanak az univerzalizmus felé, ami azt mondja, hogy a különféle vallások igaz követői valamiképpen mind a mennyben kötnek ki végül. Még univerzalista egyházak is vannak, amik ezt tanítják. Ám azok közül is sokan, akik a keresztény egyházban nőttek fel, mint Samantha, dédelgetik ezt a gondolatot valahol az agyuk hátsó zugában. De ez egy tévhit. Egyszerűen semmibe veszi, amit a Biblia tanít. Jézus ezt mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Máté evangéliuma, 7. részének 13. és 14. verse. Gondolj csak végig. Isten emberré lesz, és szörnyű kereszt halált hal azért, hogy az emberek bűnbocsánatot nyerhessenek, és élvezhessék az örök életet a mennyben. Gondolj azokra az emberekre, akik évszázadok során elfogadták vagy visszautasították a szeretetét, és azokra is, akik Jézusba vetett hitük miatt börtönt, kínzást vagy mártírhalált szenvedtek. Majd képzeld el az idők végezetét, mikor az egész emberiség megáll Isten előtt. Isten végignéz azokon, akik elfogadták Jézus halállal megpecsételt szeretetét, majd végignéz azoknak a sokaságán is, akik elutasították őt. Azután így szól. Oké, rendben, spondját az egészre, gyerünk befelé mindenki. Ez nem fog megtörténni. Nem azért, mert Isten bárkit is a pokolban akarna látni az örökké valóságban. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele, 3. részének 9. verse. Az univerzalisták így érvelnek. Nem tudom elképzelni, hogy egy szerető Isten hogy engedhetné meg azt, hogy bárki is a pokolra kerüljön. De ez igazából nem arról szól, hogy Isten embereket küldene a pokolra, hiszen ő azért szenvedett el szörnyű fájdalmakat, hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek ő benne. Éppen ellenkezőleg. Az emberek ott fogják eltölteni az örökké valóságot, ahol ők választották. A Biblia világosan kijelenti, hogy az, aki makacsul visszautasítja Isten szeretetét, a poklot választja. Ezért kell a keresztényeknek engedelmeskedniük Krisztus parancsának. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, ahogy ezt a Máté evangéliuma 28. részének 19. versében olvashatjuk. Ugyanis a Biblia szerint lesz egy nap, mikor már nem lehet többé megtérni.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Végül felgördül a függöny, s ime mindenki ott van című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik, Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb

csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszámva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán. Stán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. És mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe. A léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk. Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. A számba vetted mind a vétkeid. Szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár miatyánkot.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Almát szemetér. Kárpátaljai magyar népmese. Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia, szép, derék ember volt. Ott volt a kora, hogy megnősítsék. Édesapám, ne házasítsatok, mondta a fiú az apjának, mert azt veszem el, akit szeretek. Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jányhoz, csúnya jányhoz, gazdaghoz, szegényhe. Nem kellett neki senki,

Jött az ősz, ő maga mondta akkor az édesapjának. No, édesapám, én már most megyek házasodni. Jól van, fiam, mondta az apja. Mennyi pénz kell, mennyi garast adjak? Nem kell nekem semmi, csak 2 szekér alma, meg a legfiatalabb szolgád, mondta a fiú. De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat. Az édesapa belenyugodott. A fiú a 2 szekér almához még egy üres szekeret is kért. Azzal elköszönt az édesapjától. Az édesapja jó szívvel elbocsátotta, de vere zsebkendőjével a könnyeit törülte. A fiú keresztül ment 7 falu határán. A 7. falu végén megállott. A piac közepén elkezdte árulni az almáját ilyen szókkal. Almát szemétér, almát szemétér! Szaladtak a gazdagjányok. Hozták a sok szemetet kosárokkal. Az ajaki legény mindet jól megnézte, egy sem volt még eddig kedvére való. Már az üres szekere szeméttel félig volt, a fél szekér alma elfogyott. Ment tovább, elérte a 8. falut. Ott is így szavakkal kínálta almáját. Almát szemétér, almát szemétér! Jöttek a jányok. Ismét hozták a szemetet. Az alma elfogyott. A szemét megszaporodott. Esteledett befele. Nem akarta, hogy ott töltse az éjszakát, tovább indult. Megint kiabálta. Almát szemétér, almát szemétér! Elfogyott az alma. Csak a másik szekérnek az aljába volt még egy szép piros alma. A legszebb valamennyi közt. Látja a fiú, hogy a fél sötétségben egy szégyenlős kislány jön. Egy pici kosárral, de alig volt szemét a kosarába. Látja, hogy megáll, és nem jön közelebb. A legény végül megszólította. Gyere közelebb, ne szégyeld, hogy kevés a szemeted, ezt keresem én. A kislány odament, félmaroknyi szemétjét kiöntötte. A legszebb almát kapta érte, és a legény szívét. Elhajtottak a jány szüleihez, nátfedeles kis házikójukba. Mindenütt tisztaság volt. Bocskoros öreg jött a fiú elibe. A legény a szívére ölelte, s a kisjányt megnyerte. Másnap reggel a fiú szekérre pakolta a jány kis szegénységét, s hazavitte menyasszonyát a szülői házba, ajakra. Az ipája szívesen fogadta. 3 napos mennyegzőt tartottak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elét tesz az élet, az fogad el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi mást, így lesz az

0: Gyula bádogos és vízvezeték szerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmod. Itt is, ott is, emitt is,

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a litka állatot
3: vezeti egy hosszú hídon.

0: Tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen, nem poroz,

0: Zen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogjos, lompos, kis bozontos. Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogjos, lompos, kis bozontos. Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bazantos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogjos, lompos, kis bazantos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogjos, lompos, kis bazontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
1: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál. Mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba. Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szaká, mi az, mi az?
2: Szól az apjuk.
1: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája.

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon, akár

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda Művek a mai naptól holtbiztos, hogy él!